0: és evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csúgott kegyelem.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Where's all my soul, sisters? Let me hear ya.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Éjjeltől nyilvánosak a kórházi fertőzések adatai. Újabb online módszert találtak ki a csalók. Az AI-tól kérünk orvosi tanácsot. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Éjjel nyilvánossá válnak a kórházi fertőzések intézményi adatai. Az információkat a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapjáról elérhető új oldalon teszik közzé. Elsőként az egészségügyi ellátással összefüggő járványokról tudhatunk meg többet. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos szerint a nyilvános adatközlés fontos lépés a betegbiztonság javítása és a szükséges kórházi fejlesztések szempontjából. Adathalász SMS-ekben ígérnek csalók hamis adó visszatérítést. Megtévesztő módon a NAV nevében érkezik az üzenet, és az idei adóbevallás alapján járó több mint 100 000 forintos összeget akarnak adni. A küldött link azonban nem a NAV hivatalos honlapjára vezet. Ráadásul a 2026-os bevallást még nem is dolgozhatták fel, azt ugyanis csak az év lezárulta után lehet benyújtani. Az adóhatóság hangsúlyozta, hogy SMS-ben és e-mailben nem küld ügyintézési linket adó visszatérítésről vagy adótartozásról, és ilyen módon bankkártya adatokat sem kér. Digitális szoftver segítségével diagnosztizáljuk magunkat. A magyar internetezők csak nem felekért már a mesterséges intelligenciától egészségügyi tanácsot. Egy friss hazai kutatás szerint az AI-t leggyakrabban tünetek ellenőrzésére, öndiagnózisra, leletek és laboreredmények értelmezésére, valamint gyógyszerekkel összefüggő információk keresésére használják. Sikeres nyári szezont zártak az Erzsébet táborok. Több mint 40 000 gyerek üdült Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabarban és az erdélyi Ivón. Hamarosan indul az őszike program is. Részletek

0: vastagabb összefüggőbb felhőzet vonul át, néhol átmenetileg szemerkélhet. 29 fokig melegszik fel a levegő. Holnap olykor beborul, de számottevő eső sehol sem várható. Nagyon erős szélre készüljünk. A csúcshőmérséklet 27 és 33 fok közé esik majd. Szombaton kezdetben derült égre tekinthetünk fel, majd egy hideg front hozhat több felhőt, elszórtan zápor, esetleg zivatar érkezik. A legtöbb helyen azonban marad a csapadékmentes idő. Délen, délkeleten valószínű magasabb hőfok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Sikeresek az Erzsébet táborok. Súlyos munkabaleset a 60-i Borsban. Új parkolási szabályozás készül Egerben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 3-a van, csütörtök. Sikeres nyári szezont zártak az Erzsébet táborok. Több mint 40 ezer gyermek üdült Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabarban és az erdélyi Ivón. Hamarosan indul az őszike program is. Részletek Dobó Darabánt Judittól, az Erzsébet Alapítvány sajtófőnökétől.
3: A zánkai Erzsébet táborban szeptember 7 és 25 között osztálykirándulások valósulnak meg. Az osztálykirándulásoknak az egyik fő eszenciája, hogy a diákok konkrét tantárgyakhoz kapcsolódó foglalkozásokon is részt vehetnek, tehát játékok közben mélyíthetik el tulajdonképpen, vagy kiegészíthetik az iskolában szerzett tudásukat, ismereteiket. A közösségi szellem erősítése is fontos, és a pályaorientációra is nagy hangsúlyt fektet a szervező alapítvány. Például a Szakmasziget programsorozaton különböző szakmákba nyerhetnek betekintést.
2: Súlyos munkabaleset történt a közelmúltban a Bosch 60-i logisztikai központjában. Egy 60 év körüli férfi súlyos végtagsérülést szenvedett. Ellátására több egységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottak. A sérült állapota a helyszíni ellátás idején stabil volt, majd kórházba szállították. A cég közlése szerint a férfi lábsérülésének körülményeit munkavédelmi szakemberek bevonásával vizsgálják. A vállalat jelezte, hogy kapcsolatban áll a sérült családjával, további intézkedésekről pedig a vizsgálat lezárása után döntenek. Új parkolási rendszer kidolgozásáról döntött az EGRI közgyűlés. A képviselők egyelőre nem támogatták azt a javaslatot, amely 5 percet adott volna az autósoknak a parkolójegy megvásárlására vagy a mobil parkolás elindítására. A jelenlegi szabályok szerint a várakozás megkezdésekor azonnal ki kell fizetni a parkolási díjat. A városvezetés szerint egy esetleges türelmi idő bevezetése előtt egyértelműen rendezni kell annak kezdetét, hosszát és az ellenőrzés módját is. Ezért most Eger sajátosságaihoz igazodó új modellt dolgoznak ki, amely később ismét a közgyűlés elé kerülhet, írja a Heol. Őrizetbe vettek a rendőrök egy 21 éves tiszanánai férfit, akit több hevesen elkövetett lopással gyanúsítanak. A nyomozás szerint az elmúlt 2 hétben betört egy ingatlanba, egy üzletből pedig 2 alkalommal is árucikkeket lopott. 2-szer egy hevesi autómosót is felkeresett, ahol felfeszítette a kasszát, és összesen több mint 100 ezer forintnyi apró pénzt vitt el. A rendőrök azonosították és elfogták a férfit, aki kihallgatásán beismerő vallomást tett. A gyanúsítottat gyorsított eljárásban állítják bíróság elé, közölte a vármegyei főkapitányság. Több mint 1 millió forint készpénzt lopott egy családi házból egy tolvaj egy Eger melletti településen. A vádirat szerint a büntetett előéletű férfi rendszeresen bejárhatott a sértett otthonába, májusban pedig kihasználta, hogy a be nem zárt házban senki sem tartózkodott. Az emeleti szobában lévő szekrényből vitte el a pénzt, amelynek egy részéből később motorkerékpárt és motoros felszerelést vásárolt. A hatóság ezeket lefoglalta. Az egri járási ügyészség nagyobb értékre elkövetett lopással vádolja a különös visszaeső férfit. Beismerése esetére az ügyészség 1,5 év szabadságvesztést és 2 év közügyektől eltiltást indítványozott, emellett a kár megtérítését is kezdeményezte, tudta meg a heol.hu. A Tiszató körüli településeken is folytatódik a szúnyogok elleni védekezés. A víztározó változó feltöltöttsége kedvez a szúnyoglárvák fejlődésének, ezért a természetvédelmi oltalommal nem érintett területeken korábban biológiai lárvagyérítést is végeztek. Ezen a héten már a kifejlett szúnyogok ellen lépnek fel a környező településeken földi kémiai kezeléssel. A permetezést platós járművekről az esti és éjszakai órákban végzik, nagyon alacsony dózisú készítménnyel. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a beavatkozás az alkalmazott mennyiségben az emberekre és a házi állatokra sem jelent veszélyt, az esti kijuttatás pedig a méheket sem veszélyezteti. Újabb szakaszon

0: születéskor megnőhet a légúti megbetegedések száma a gyerekek körében. A háttérben a közösségbe való visszatérés, a zárt terek, a megváltozott napi rend és a vírusok könnyebb, gyorsabb terjedése áll. Fontos, hogy a gyerekek ismerjék a higiéniai szabályokat, mondta rádiónknak Kossuth Laura, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinika szakorvosa.
1: Ami nagyon fontos lenne, hogy minden szülő egészen picikortól tanítsa meg a gyerkőcének a helyes kézmosást, az alapos kézmosást, ne csak egy-egy legyűjtölés legyen, illetve a tűszögés, köhögés esetén azt, hogy lehetőleg a könyökhajlatba köhögjünk, vagy zsebkendőbe, ha zsebkendőbe köhögtünk, akkor ezt utána dobjuk ki, mossunk kezet, emellett nyilván a változatos étrend, odafigyelni rá, hogy az iskola odakezdés idején is aludjon megfelelő mennyiséget a gyerek.
0: Négy feltételezett elkövetőt fogtak el az EGRI rendőrök augusztus elejé óta különböző vagyonelleni bűncselekmények miatt. Egy-egy embert roller és kerékpárlopással, egy harmadik szemét egy kávézóba történt betöréssel, egy negyediket pedig több üzlet kirakatának megrongálásával hoztak összefüggésbe. A rendőrség a következő időszakban fokozott jelenléttel erősíti a város ellenőrzését. Kiemelten foglalkoznak az illegális hulladéklerakással, az agresszív kéregetéssel, a közterületi renddel és az új típusú kábítószerek terjedésével is, írja az Eger Hírek. A tanévkezdéssel párhuzamosan újabb munkaterületeken folytatódik a 25-ös főút Egeren átvezető szakaszának korszerűsítése. A felsővárosi részen burkolati jeleket festenek, emellett járdákat, kapubejárókat és autóbuszmegállókat állítanak helyre. A Törvényház és a Dr. Nagy János utca között megkezdik az útburkolat marását, a Dr. Nagy János és a Sertekapu utca között pedig kötőréteget kapnak a belső sávok. A Király és a Betlen utca közötti részen a forgalmat az út másik oldalára terelték. Az önkormányzat közleményében fokozott figyelmet kér a közlekedőktől. Szeptembertől a papíralapú és a számítógéppel előállított nyugták után is kötelező az adatszolgáltatás a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak. A NAVA honlapján egy lépésről lépésre követhető oktató videóval is segíti a vállalkozások átállását a papírnyugták adatainak kézirögzítésére és beküldésére. Tájékoztatta rádiónkat Linzmeier Szilvia, a hatóság kommunikációs főosztályvezetője.
2: Akiknek nincsen online pénztárgépük, azoknak valahogy szeptember 1-től eleget kell tenniük a nyugta adatszolgáltatási kötelezettségnek. Ez egy új szabály, a legegyszerűbb megoldás ez az e-pénztárgép. Ebből a NAV-nak van egy ingyenes, saját fejlesztésű mobil applikációja. Könnyen le lehet tölteni, érkezik az újabb segítség. Egy nagyon rövid, másfél perces kisfilmben mindenkit végigvezet a folyamaton, hogy kell letölteni ezt az alkalmazást. Innentől kezdve a nyugtaadatszolgáltatás teljesíthető.
0: Mintegy 90 diák befogadására alkalmas kollégium épülhet Egerben a Mátyás Király úton. A magánberuházásban tervezett, csaknem 1400 négyzetméteres épület földszintből és 3 emeletből állna. A hallgatókat várhatóan 2 ágyas szobákban helyeznék el. Az energiahatékonyság érdekében a fűtést és a hűtést hőszivattyús rendszer biztosítaná, az energiaellátást pedig tetőre szerelt napelemek segítenék. A kivitelezés a hatósági eljárások lezárása után kezdődhet meg, és a tervek szerint 2027 végére fejeződhet be. A fejlesztést nem az EGRI önkormányzat valósítja meg, írja az Eger Hírek. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Továbbra is nyárias idő várható térségünkben. Egy gyenge hidegfront miatt átmenetileg több felhő jelenhet meg az égen. A napsütés azonban így is több órára belünk lesz majd. Délután 27-29 fok körüli hőmérséklet valószínű. Az északnyugati szél időnként megélénkülhet, néhol meg is erősödhet. Jelentős csapadék környékünkön egyelőre nem valószínű. A következő napokban ismét egyre melegebb levegő érkezhet fölénk.
3: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, jó reggelt kívánok, szeptember 3-án. Csütörtökön több van mögöttünk, mint előttünk, azaz az év 246. napja kezdődött el. 4 hónap múlva vége 2026-nak, de idén is a Hildák névnapja a szeptember 3-a, úgyhogy jöhet bátran a köszöntő, vagy ha már is van a közlekedési info, 0620 55 55 155. A Stakkabu előtte még Deniz, most pedig 50 Cent jön a Candy Shoppal. Maxim Levente vagyok.
3: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt, szeptember 3. napján csütörtök van, Hilda napja, és a felhőkarcolók világnapja. Hát nálunk nagyon kevés van belőlük, igazi felhőkarcoló nincs is, csak a MOL torony ugye Budapesten, vagy hát nem tudom, a Nagyvárad tiranos óta annak számít. Nagyváros után viszont irány a mező, méghozzá a szerelem mezeje. Fields of Love, az ATB folytatja, a hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: reggelt.
1: Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt kívánok. Szeptember 3-án csütörtökön napos, gomoly felhős, kis és szeles időnk lesz 26-31 fokkal. Az esőről inkább már nem is beszélek, mert nem emlékszem rá, hogy milyen. Tegnap is csak csöpögött párat, aztán ennyi, legalábbis itt a stúdió környékén. Részletes időjárás jelentés mindjárt, fél hét után pedig DJ Sam jön.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Sikeresek az Erzsébet táborok. Súlyos munkabaleset a 60-i Bosban. Új parkolási szabályozás készül Egerben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 3-a van, csütörtök. Sikeres nyári szezont zártak az Erzsébet táborok. Több mint 40 ezer gyermek üdült Zánkán, Fonyód-ligeten, Zalaszabarban és az erdélyi Ivón. Hamarosan indul az őszike program is. Részletek Dobó Darabánt Judittól, az Erzsébet Alapítvány sajtófőnökétől.
2: A zánkai Erzsébet táborban szeptember 7 és 25 között osztálykirándulások valósulnak meg. Az osztálykirándulásoknak az egyik fő eszenciája, hogy a diákok konkrét tantárgyakhoz kapcsolódó foglalkozásokon is részt vehetnek, tehát játékok közben mélyíthetik el tulajdonképpen, vagy kiegészíthetik az iskolában szerzett tudásukat, ismereteiket. A közösségi szellem erősítése is fontos, és a pályaorientációra is nagy hangsúlyt fektet a szervező alapítvány, például a Szakmasziget programsorozaton különböző szakmákban nyerhetnek betekintést.
1: Súlyos munkabaleset történt a közelmúltban a Bosch 60-i logisztikai központjában. Egy 60 év körüli férfi súlyos végtagsérülést szenvedett. Ellátására több egységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottak. A sérült állapota a helyszíni ellátás idején stabil volt, majd kórházba szállították. A cég közlése szerint a férfi lábsérülésének körülményeit munkavédelmi szakemberek bevonásával vizsgálják. Új parkolási rendszer kidolgozásáról döntött az EGRI közgyűlés. A képviselők egyelőre nem támogatták azt a javaslatot, amely 5 percet adott volna az autósoknak a parkolójegy megvásárlására vagy a mobil parkolás elindítására. A városvezetés szerint egy esetleges türelmi idő bevezetése előtt egyértelműen rendezni kell annak kezdetét, hosszát és az ellenőrzés módját is. Ezért most Eger sajátosságaihoz igazodó új modellt dolgoznak ki, amely később ismét a közgyűlés elé kerülhet, írja a Heol. Eger is csatlakozott a Gárdonyi Géza nevét őrző települések közösségéhez. Az első Gárdonyi Géza település feliratú táblát a Szarvaskő felől Egerbe vezető út mellett avatták fel. A tervek szerint hamarosan összesen 4 bevezető útnál találkozhatnak hasonló jelzéssel a városba érkezők. A kezdeményezés Eger és az író szoros kapcsolatára kívánja felhívni a figyelmet, írja az Eger Hírek. Továbbra is nyárias idő várható térségünkben. Egy gyenge hidegfront miatt átmenetileg több felhő jelenhet meg az égen. A napsütés azonban így is több órára belünk lesz majd. Délután 27-29 fok körüli hőmérséklet valószínű. Az északnyugati szél időnként megélénkülhet, néhol meg is erősödhet. Jelentős csapadék környékünkön egyelőre nem valószínű. A következő napokban ismét egyre melegebb levegő érkezhet fölénk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Szeptember 3-án csütörtökön többfelé lesz élénk a szél. A magasabban fekvő helyeken, a vízpartoknál és a nagyobb városok belterületein lehet enyhébb a reggel. Egyébként 11-16 fok között van most, tehát már hűvösebbek a reggelek. 26-31 fok között alakul a mai maximum. Teljesen jogos, ha valaki úgy érzi, megbolondult az időjárás, esőt ezer éve nem láttunk, éreztünk. Persze vannak ilyen lokális kivételek, mint ahogyan azt egyik hallgatónk is írta egyik nap, hogy amikor volt az a hideg front, amikor éjszaka villámlott, akkor náluk zuhogott Csepelen, de például ahol én lakom, ott egy csepp eső nem esett. És ha már szóba került a bolond időjárás, jön a lokás Shakira slágere itt a Besten. Jó reggelt! A 90

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 7 óra, jó reggelt, persze van, aki még csak nemrég feküdt le. Éjjel érkezem címmel, itt lesz az Edda klasszikus a Gáspár Laciéktól.
2: Te nem érzed ezt a fényt, nem voltál féltéken soha, nincs benne semmi küzdködés, ha egy másik éjjel elbúza.
1: És Krisztina Aguilera is énekel. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szeptember 5-től szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. 100,7 Best FM.
4: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: A tanévkezdés és a légúti megbetegedések. Többször is lopott a tiszanánai férfi. Motort vett a lopott pénzből. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 3-a van, csütörtök. Tanévkezdéskor megnőhet a légúti megbetegedések száma a gyerekek körében. A háttérben a közösségbe való visszatérés, a zárt terek, a megváltozott napi rend és a vírusok könnyebb, gyorsabb terjedése áll. Fontos, hogy a gyerekek ismerjék a higiéniai szabályokat, mondta rádiónknak Kossuth Laura, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinika szakorvosa.
2: Ami nagyon fontos lenne, hogy minden szülő egészen picikortól tanítsa meg a gyerkőcének a helyes kézmosást, az alapos kézmosást, ne csak egy-egy legyűjtbölés legyen, illetve a tűszögés, köhögés esetén azt, hogy lehetőleg a könyökhajlatba köhögjünk, vagy zsebkendőbe, ha zsebkendőbe köhögtünk, akkor ezt utána dobjuk ki, mossunk kezet, emellett nyilván a változatos étrend, odafigyelni rá, hogy az iskola odakezdés idején is aludjon megfelelő mennyiséget a gyerek.
1: Őrizetbe vettek a rendőrök egy 21 éves tiszanánai férfit, aki több hevesen elkövetett lopással gyanúsítanak. A nyomozás szerint az elmúlt két hétben betört egy ingatlanba, egy üzletből pedig két alkalommal is árucikkeket lopott. Kétszer egy hevesi autómosót is felkeresett, ahol felfeszítette a kasszát, és összesen több mint 100 000 forintnyi apró pénzt vitt el. A rendőrök azonosították és elfogták a férfit, aki kihallgatásán beismerő vallomást tett. A gyanúsítottat gyorsított eljárásban állítják bíróság elé, közölte a Vármegyei Főkapitányság. Több mint 1 000 000 forint készpénzt lopott egy családi házból egy tolvaj egy Eger melletti településen. A vádirat szerint a büntetett előéletű férfi rendszeresen bejárhatott a sértett otthonába, májusban pedig kihasználta, hogy a be nem zárt házban senki sem tartózkodott. Az emeleti szobában lévő szekrényből vitte el a pénzt, amelynek egy részéből később motorkerékpárt és motoros felszerelést vásárolt. A hatóság ezeket lefoglalta. Az egri járási ügyészség nagyobb értékre elkövetett lopással vádolja a különös visszaeső férfit. Beismerése esetére az ügyészség 1,5 év szabadságvesztést és 2 év közügyektől eltiltást indítványozott, emellett a kár megtérítését is kezdeményezte, tudta meg a heor.hu. Egy gyenge hidegfront alakítja az időjárást környékünkön. A front ellenére továbbra is sok napsütésre számíthatunk. Időnként ugyan megnövekedhet a felhőzet, de tartós eső nem várható. A legmelegebb órákban 28 fok körül alakulhat a hőmérséklet. Az északnyugati szél több alkalommal élénk, időnként erős lehet. A következő napokban gyors felmelegedés kezdődik a térségben.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A kávé mellé pedig jön egy film.

0: Best FM, a legjobb zenék. Vége a nyári szünetnek, így az iskolák, óvodák környékén több figyelemre lesz szüksége az autósoknak. Vigyázzunk a gyerekekre, a gyalogosokra és a többi autósra is. Magyarul óvatosan, ha dugó baleset van, jöhet a közlekedési hír. 0620 55 55 155, és jönnek szépen sorban a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei is. Mindjárt Krisztina Aguilerától, előtte még Gáspár Laciéktól. Az Éjjel érkezem, az Edda klasszikusa. Most pedig Sergio Mendes és a Black Eyed Peas közöse a Más Canada Best-en.
1: A 90-

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Ezt a fem a legjobb zenék rögtön. 7:30, jó reggelt kívánok! Szellős? Vagy brutál? Milyen a forgalom? A közlekedési infót a hírek alatt is várom. 0620-55-55-155 folytatódik a szeptemberi nyár 26-31 fokkal napos gomoly felhős szeles idővel. Részletek a hírek végén, aztán a Spice Girls érkezik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Jön a retro véradás. Folytatódik a szúnyoggyérítés a Tiszatónál. Önkéntesek a mátrai turistajelzéseknél. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 3-a van, csütörtök. Épp hogy nagykorú és mégis retro, 18. alkalommal rendeznek retro véradást. Hétvégén az ország 32 pontján várják az önkénteseket. Mondta rádiónknak Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
2: Itt a sörvésli sajátosság, ami talán a retro jellegét hangsúlyozza ennek az eseménynek. Van még egy kis digitális étkezési, egy pluszban dupla kalóriapótlás, tehát hogy valahogy ennek az egész szemléletnek, hozzáállásnak lehet ez sajátossága. Egyébként ezek az események mindig azt szolgálják, hogy a vérkészletünk biztonságosan rendelkezésre álljon a kórházakba, és ez azok közé, az események közé sorolódik be. Az időpontja is hagyomány most már az OVS naptárában, OVS gyakorlatában.
1: A Tiszató körüli településeken is folytatódik a szúnyogok elleni védekezés. A víztározó változó feltöltöttsége kedvez a szúnyoglárvák fejlődésének, ezért a természetvédelmi oltalommal nem érintett területeken korábban biológiai lárvagyérítést is végeztek. Ezen a héten már a kifejlett szúnyogok ellen lépnek fel a környező településeken földi kémiai kezeléssel. A permetezést platós járművekről az esti és éjszakai órákban végzik, nagyon alacsony dózisú készítménnyel. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a beavatkozás az alkalmazott mennyiségben az emberekre és a házi állatokra sem jelent veszélyt, az esti kijuttatás pedig a méheket sem veszélyezteti. Újabb szakaszon frissítették fel a sárgasávos turistaút jelzéseit a Mátrában. A Kékes Turista Egyesület önkéntesei a Gyöngyös-Solymos és Gajatető közötti útvonalon, a Karos híd és a Görgőbikki út között dolgoztak. A munkában 12 természetjáró vett részt, a legfiatalabb 18, a legidősebb 83 éves volt. A csapat kisebb csoportokban kereste meg, majd festette újra a régi és megkopott sárga jelzéseket. A felújításnak köszönhetően ezen a szakaszon ismét jól láthatóan segítik a Mátrában túrázókat. Számolt be róla a gyöngyösma.hu. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Továbbra is nyárias idő várható térségünkben. Egy gyenge hidegfront miatt átmenetileg több felhő jelenhet meg az égen. A napsütés azonban így is több órára velünk lesz majd. Délután 27-29 fok körüli hőmérséklet valószínű. Az északnyugati szél időnként megélénkülhet, néhol meg is erősödhet. Jelentős csapadék környékünkön egyelőre nem valószínű. A következő napokban ismét egyre melegebb levegő érkezhet fölénk.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, szeptember 3-án csütörtökön. Sok boldogságot a Hildáknak és a szülinaposoknak is. 151 éve ezen a napon született Ferdinand, Porsche német autókészítő is. Pontosan 50 éve a Viking 2 űrszonda leszállt a Marson és elkészítette az első közeli színes felvételeket a bolygó felszínéről. Boldog 70. születésnapot kívánunk Görbe Nórának, a Linda filmek nyomozójának. Ma 61 éves Charlie Sheen amerikai színész, nagy durranás, tűzdecápák. 1973-ban ezen a napon született Jennifer Page, amerikai énekesnő. 1998-as Crush című dala lehet ismerős. És 1975-ben a mai napon született Stephen Kendall Gordy, azaz DJ Redfoo is, az LMFAO duó egyik fele. Még egyszer nagyon sok boldogságot kívánok minden ünnepeltnek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Best FM.
1: A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Idézőjelben csak a szokásos reggeli tumultus, semmi komolyabb, nincs óriás dugó és komolyabb baleset sem szerencsére. Rögtön 8 óra a legfrissebb hírek után érkezik többek között a Daft Punk. És Ákos is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, ha közlekedési info van, ide várom.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
3: Hát a 80-as maratonra.
2: 80 kilométer?
3: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
4: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Az egri török fürdő egy cseppnyi időutazás a múltba. Az épület legrégebbi medencéje, 30 fokos vízű török medence, még a hódoltság idejéből való. Az épület legkülönlegesebb medencéje a nagy tükörmedence, melynek varázsát a fölötte magasodó 200 ezer darab aranyozott mozaikkal burkolt díszes kupola adja. A medencét saját forrás táplálja, mely a kőlapok közötti résekből közvetlenül bugyog a felszínre, egészen különleges élményt nyújtva ezzel a fürdőzésnek. Ez a bizonyos radonos gyógyvíz igazi kuriózum, mely részben a bőrön át, részben pedig belégzés útján jut be a szervezetbe, és kiválóan alkalmas mozgásszervi, idegrendszeri és anyagcserebetegségek kezelésére. Gyulladás csökkentő hatása mellett a közérzetre is kedvező hatással bír.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: A Szarvaskői Vár mára már egy lepusztult erődítmény, melynek romjai a Bükkvidék csúcs régiójának nyugati peremén, a Keselyű-hegy északkeleti nyúlványán található meg egy meredek sziklás hegy tetején. Egykor Cserépvárral és a Dédesi Várral együtt Eger elővára volt. Keletkezésének pontos idejét nem ismerjük, de az iratok alapján be lehet határolni, úgy körülbelül a 13. században építették az egri püspökök. Egy újabb keletű szóbeszéd szerint a vár a nevét onnan kapta, hogy a hajdani sasfészek maradványainál az emberek a sziklát nézve rácsodálkoztak, mondván, nini, szarva van a kőnek, hiszen ez egy szarvaskő. A váron ma kiemelkedő turisztikai látványosság, mely jelenleg kilátóként működik, a keresztel és a zászlóval együtt szarvaskő jelképe lett.
0: Best FM, a legjobb zenék. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Sikeresek az Erzsébet táborok. Súlyos munkabaleset a 60-i Bosban. Új parkolási szabályozás készül Egerben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 3-a van, csütörtök. Sikeres nyári szezont zártak az Erzsébet táborok. Több mint 40 ezer gyermek ürült Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabarban és az erdélyi Ivón. Hamarosan indul az őszike program is. Részletek Dobó Darabánt Judittól, az Erzsébet Alapítvány sajtófőnökétől.
3: A Zánkai Erzsébet táborban szeptember 7 és 25 között osztálykirándulások valósulnak meg. Az osztálykirándulásoknak az egyik fő eszenciája, hogy a diákok konkrét tantárgyakhoz kapcsolódó foglalkozásokon is részt vehetnek, tehát játékok közben mélyíthetik el tulajdonképpen, vagy kiegészíthetik az iskolában szerzett tudásukat, ismereteiket. A közösségi szellem erősítése is fontos, és a pályaorientációra is nagy hangsúlyt fektet a szervező alapítvány. Például a Szakmasziget programsorozaton különböző szakmákban nyerhetnek betekintést.
2: Súlyos munkabaleset történt a közelmúltban a Bos 60-i logisztikai központjában. Egy 60 év körüli férfi súlyos végtagsérülést szenvedett. Ellátására több egységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottak. A sérült állapota a helyszíni ellátás idején stabil volt, majd kórházba szállították. A cég közlése szerint a férfi lábsérülésének körülményeit munkavédelmi szakemberek bevonásával vizsgálják. Új parkolási rendszer kidolgozásáról döntött az egri közgyűlés. A képviselők egyelőre nem támogatták azt a javaslatot, amely 5 percet adott volna az autósoknak a parkolójegy megvásárlására vagy a mobil parkolás elindítására. A városvezetés szerint egy esetleges türelmi idő bevezetése előtt egyértelműen rendezni kell annak kezdetét, hosszát és az ellenőrzés módját is. Ezért most Eger sajátosságaihoz igazodó új modellt dolgoznak ki, amely később ismét a közgyűlés elé kerülhet, írja a Heol. Eger is csatlakozott a Gárdonyi Géza nevét őrző települések közösségéhez. Az első Gárdonyi Géza település feliratú táblát a Szarvaskő felől Egerbe vezető út mellett avatták fel. A tervek szerint hamarosan összesen 4 bevezető útnál találkozhatnak hasonló jelzéssel a városba érkezők. A kezdeményezés Eger és az író szoros kapcsolatára kívánja felhívni a figyelmet, írja az Eger Hírek. Továbbra is nyárias idő várható térségünkben. Egy gyenge hidegfront miatt átmenetileg több felhő jelenhet meg az égen. A napsütés azonban így is több órára velünk lesz majd. Délután 27-29 fok körüli hőmérséklet valószínű. Az északnyugati szél időnként megélénkülhet, néhol meg is erősödhet. Jelentős csapadék környékünkön egyelőre nem valószínű. A következő napokban ismét egyre melegebb levegő érkezhet fölénk.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Lehet segíteni egymásnak a helyes irányba haladni, hogy merre nem érdemes, mert ott dugó van például, és a helyes irányba haladni a címe az óranyitó dalnak. Gossip, Move in the Right Direction, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. 4 perc elmúlt 8, jó reggelt, jó utat, jó munkát, jó sulit, Max Levente vagyok.
0: Best FM.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is tele vagyok régi sepphelyekkel, de tovább léptem.

FM a legjobb zenék. A Daft Punk-kal jártuk be a világot, és most, hogy hazaértünk, azt látjuk, hogy még mindig lassú az M1-es Budapest felé. Az erős forgalom miatt a szokásos torlódás alakult ki Bicske és Biatorbágy között. A kiépített terelésnél főleg a külső sávban nehéz a haladás. Aki Budapestre tart és személyautóval van, annak érdemes az átterelt belső sávot használnia. Jó utat, ha pedig közlekedési infó van, várom a 0620-55-55-155-re. Nem sokára a No Doubt, előtte még Ákos, most pedig a Matchbox 20 jön a Besten. Jó reggelt!

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Szeptember 3. napján kicsit szeles, nyárias időnk lesz, néha napsütéssel, néha fátyol felhőkkel, 26-31 fokkal. Részletes időjárás jelentés és további friss információk a hírekben rögtön 8:30. A következő fél órát a Stereo MC-z indítja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: A tanévkezdés és a légúti megbetegedések. Többször is lopott a tiszanánai férfi. Motort vett a lopott pénzből. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 3-a van, csütörtök. Tanévkezdéskor megnőhet a légúti megbetegedések száma a gyerekek körében. A háttérben a közösségbe való visszatérés, a zárt terek, a megváltozott napi rend és a vírusok könnyebb, gyorsabb terjedése áll. Fontos, hogy a gyerekek ismerjék a higiéniai szabályokat, mondta rádiónknak Kossuth Laura, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinika szakorvosa.
2: Ami nagyon fontos lenne, hogy minden szülő egészen pici kortól tanítsa meg a gyerkőcének a helyes kézmosást, az alapos kézmosást, ne csak egy-egy legyűjtölés legyen, illetve a tüszögés, köhögés esetén azt, hogy lehetőleg a könyökhajlatba köhögjünk, vagy zsebkendőbe, ha zsebkendőbe köhögtünk, akkor ezt utána dobjuk ki, mossunk kezet, emellett nyilván a változatos étrend, odafigyelni rá, hogy az iskola odakezdés idején is aludjon megfelelő mennyiséget a gyerek.
1: Őrizetbe vettek a rendőrök egy 21 éves tiszanánai férfit, akit több hevesen elkövetett lopással gyanúsítanak. A nyomozás szerint az elmúlt két hétben betört egy ingatlanba, egy üzletből pedig két alkalommal is árucikkeket lopott. Kétszer egy hevesi autómosót is felkeresett, ahol felfeszítette a kasszát, és összesen több mint 100 ezer forint apró pénzt vitt el. A rendőrök azonosították és elfogták a férfit, aki kihallgatásán beismerő vallomást tett. A gyanúsítottat gyorsított eljárásban állítják bíróság elé, közölte a vármegyei főkapitányság. Több mint 1 millió forint készpénzt lopott egy családi házból egy tolvaj egy Eger melletti településen. A vádirat szerint a büntetett előéletű férfi rendszeresen bejárhatott a sértett otthonába, májusban pedig kihasználta, hogy a be nem zárt házban senki sem tartózkodott. Az emeleti szobában lévő szekrényből vitte el a pénzt, amelynek egy részéből később motorkerékpárt és motoros felszerelést vásárolt. A hatóság ezeket lefoglalta. Az egri járási ügyészség nagyobb értékre elkövetett lopással vádolja a különös visszaeső férfit. Beismerése esetére az ügyészség másfél év szabadságvesztést és két év közügyektől eltiltást indítványozott, emellett a kár megtérítését is kezdeményezte, tudta meg a heor.hu. Egy gyenge hidegfront alakítja az időjárást környékünkön. A front ellenére továbbra is sok napsütésre számíthatunk. Időnként ugyan megnövekedhet a felhőzet, de tartós eső nem várható. A legmelegebb órákban 28 fok körül alakulhat a hőmérséklet. Az északnyugati szél több alkalommal élénk, időnként erős lehet. A következő napokban gyors felmelegedés kezdődik a térségben.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Friss közlekedési hír az M7-esről, ahol a Balaton felé vezető oldalon a 64-es Székesfehérvár dél Sárbogárd csomópontban a lehajtó végén két kamion koccant, az érintett szakaszon a forgalmat megállították, így aki teheti, az előző 60-as fehérvári pihenőhelynél hagyja el a pályát, és a városon keresztül kerülhet. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re. Vízzel elárasztott templomban mondta ki a boldogító igent egy fülöp-szigeteki házaspár. Az árvíz miatt nem akarták halogatni az esküvőt, úgyhogy menyasszony vőlegény, derékigérő víz, így csattant el a hitvesi csók. Kiss Me címmel a Sixpence None the Richer folytatja a csütörtök reggelt.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mi a helyzet velünk ma reggel? Kérdezi majd Brandy 9 után. Ez lesz a What About Us, és jön Harro és Ádám is. És jöhet a közlekedési info is, ha van 0620-55-55-155. Mindjárt 9 óra. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Jön a retro véradás. Folytatódik a szúnyoggyérítés a Tiszatónál. Önkéntesek a mátrai turistajelzéseknél. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 3-a van, csütörtök. Épp hogy nagykorú és mégis retro, 18. alkalommal rendeznek retro véradást. Hétvégén az ország 32 pontján várják az önkénteseket. Mondta rádiónknak Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
2: Itt a sörvésli sajátosság, ami talán a retro jellegét hangsúlyozza ennek az eseménynek. Van még egy kis digitális étkezési, egy pluszban dupla kalóriapótlás, tehát hogy valahogy ennek az egész szemléletnek, hozzáállásnak lehet ez sajátossága. Egyébként ezek az események mindig azt szolgálják, hogy a vérkészletünk biztonságosan rendelkezésre álljon a kórházakba, és ez azok közé, az események közé sorolódik be. Az időpontja is hagyomány most már az OVS naptárában, OVS gyakorlatában.
1: A Tiszató körüli településeken is folytatódik a szúnyogok elleni védekezés. A víztározó, változó feltöltöttsége kedvez a szúnyoglárvák fejlődésének, ezért a természetvédelmi oltalommal nem érintett területeken korábban biológiai lárvagyérítést is végeztek. Ezen a héten már a kifejlett szúnyogok ellen lépnek fel a környező településeken földi kémiai kezeléssel. A permetezést platós járművekről az esti és éjszakai órákban végzik, nagyon alacsony dózisú készítménnyel. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a beavatkozás az alkalmazott mennyiségben az emberekre és a házi állatokra sem jelent veszélyt, az esti kijuttatás pedig a méheket sem veszélyezteti. Újabb szakaszon frissítették fel a sárgasávos turistaút jelzéseit a Mátrában. A Kékes Turista Egyesület önkéntesei a Gyöngyös-Solymos és Gajatető közötti útvonalon, a Karos híd és a Görgő-Bikki út között dolgoztak. A munkában 12 természetjáró vett részt, a legfiatalabb 18, a legidősebb 83 éves volt. A csapat kisebb csoportokban kereste meg, majd festette újra a régi és megkopott sárga jelzéseket. A felújításnak köszönhetően ezen a szakaszon ismét jól láthatóan segítik a Mátrában túrázókat. Számolt be róla a gyöngyösma.hu. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Továbbra is nyárias idő várható térségünkben. Egy gyenge hidegfront miatt átmenetileg több felhő jelenhet meg az égen. A napsütés azonban így is több órára belünk lesz majd. Délután 27-29 fok körüli hőmérséklet valószínű. Az északnyugati szél időnként megélénkülhet, néhol meg is erősödhet. Jelentős csapadék környékünkön egyelőre nem valószínű. A következő napokban ismét egyre melegebb levegő érkezhet fölénk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Talán kevesen tudják, de a 90-es évek végén is volt híres magyar Liverpoolban. Legalábbis magyar származású anyai nagyapja volt magyar Kerry Katonának, aki az Atomic Kitten Line Trio egyik tagja. Ők indítják az órát a The Tide is High-jal. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, 5 perccel múlt 9. Hello, jó reggelt, jó utat! Maxim Levente vagyok.
0: Best

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Dog Child, Big Rocker.

FM, a legjobb zenék. A Fájval folytatódik a csütörtök reggel, de érkezik nem sokára Robbie Williams, óriási slágere az Angels, és énekel Whitney Houston is. Jó utat, jó munkát, ha dugó baleset van, 20, 55, 55, 155.

Best FM, a legjobb zenék. Két helyen is dolgoznak az M5-ösön Budapest felé. Újhartyánnál a belső szalagkorlátot javítják, 5 kilométeres dugó alakult ki emiatt. Ócsánál pedig burkolatjavítás miatt 3-4 kilométeres torlódásra kell készülni. Jó utat! Nem sokára a Skót Texasszal, most viszont a Yolanda Bikul érkezik, és a Vino Speak Americano a

0: Best FM, a legjobb zenék. Jön Pink, aki idén tavasszal költözött át családjával Kaliforniából New Yorkba, hogy támogassa 14 éves lánya Willow színházi és Broadway karrierrel kapcsolatos álmait. Életük azonban nem fenékig tejfel. A rendőrség nyomozást indított, miután egy fenyegető e-mailt küldtek egy manhattani hotelnek, amelyben Pink is tartózkodott, de szerencsére nem sérült meg senki, nem történt tragédia, a rendőrség nyomoz, Pink pedig énekel Don't Let Me Get Me a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: A következő órában biztosan halljuk majd Will Smith slágerét. Ez lesz a Miami, és jön a kompakt diszkó is. Feel the rain, és hogy lesz ebben részünk, mármint hogy esőben, kiderül a hírek régi időjárás jelentésben. Rögtön 10 óra, jó reggelt, jön a csütörtök délelőtt továbbra is a legjobb zenékkel mindjárt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szeptember 5-től szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
4: Everybody get up.

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Sikeresek az Erzsébet táborok. Súlyos munkabaleset a 60-i Bosban. Új parkolási szabályozás készül Egerben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 3-a van, csütörtök. Sikeres nyári szezont zártak az Erzsébet táborok. Több mint 40 ezer gyermek üdült Zánkán, Fonyód-ligeten, Zalaszabarban és az erdélyi Ivón. Hamarosan indul az őszike program is. Részletek Dobó Darabánt Judittól, az Erzsébet Alapítvány sajtófőnökétől.
2: Az Ánkai Erzsébet táborban szeptember 7 és 25 között osztálykirándulások valósulnak meg. Az osztálykirándulásoknak az egyik fő eszenciája, hogy a diákok konkrét tantárgyakhoz kapcsolódó foglalkozásokon is részt vehetnek, tehát játékok közben mélyíthetik el tulajdonképpen, vagy kiegészíthetik az iskolában szerzett tudásukat, ismereteiket. A közösségi szellem erősítése is fontos, és a pályaorientációra is nagy hangsúlyt fektet a szervező alapítvány, például a Szakmasziget programsorozaton különböző szakmákban nyerhetnek betekintést.
1: Súlyos munkabaleset történt a közelmúltban a Bosch 60-i logisztikai központjában. Egy 60 év körüli férfi súlyos végtagsérülést szenvedett. Ellátására több egységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottak. A sérült állapota a helyszíni ellátás idején stabil volt, majd kórházba szállították. A cég közlése szerint a férfi lábsérülésének körülményeit munkavédelmi szakemberek bevonásával vizsgálják. Új parkolási rendszer kidolgozásáról döntött az EGRI közgyűlés. A képviselők egyelőre nem támogatták azt a javaslatot, amely 5 percet adott volna az autósoknak a parkolójegy megvásárlására vagy a mobil parkolás elindítására. A városvezetés szerint egy esetleges türelmi idő bevezetése előtt egyértelműen rendezni kell annak kezdetét, hosszát és az ellenőrzés módját is. Ezért most Eger sajátosságaihoz igazodó új modellt dolgoznak ki, amely később ismét a közgyűlés elé kerülhet, írja a Heol. Eger is csatlakozott a Gárdonyi Géza nevét őrző települések közösségéhez. Az első Gárdonyi Géza település feliratú táblát a Szarvaskő felől Egerbe vezető út mellett avatták fel. A tervek szerint hamarosan összesen 4 bevezető útnál találkozhatnak hasonló jelzéssel a városba érkezők. A kezdeményezés Eger és az író szoros kapcsolatára kívánja felhívni a figyelmet, írja az Eger Hírek. Továbbra is nyárias idő várható térségünkben. Egy gyenge hidegfront miatt átmenetileg több felhő jelenhet meg az égen. A napsütés azonban így is több órára velünk lesz majd. Délután 27-29 fok körüli hőmérséklet valószínű. Az északnyugati szél időnként megélénkülhet, néhol meg is erősödhet. Jelentős csapadék környékünkön egyelőre nem valószínű. A következő napokban ismét egyre melegebb levegő érkezhet fölénk.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: És egy kihagyhatatlan lehetőség elesztés a rajongóknak. Október 12 Bécs, az énekesnő európai turnéjának hozzánk legközelebbi helyszíne és időpontja. One Day in Your Life, ő indítja az órát. Jön nem sokára a Fugees, a Halott Pénz, a D-Light és sok-sok régi ismerős a 90-es és 2000-es évekből. 4 perccel múlt 10, hello! Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Jön egy rádiós és klubkedvenc 2000-ből, a német DJ-től, DJ Tonkától. A Don't Be Afraid április 17-én jelent meg az új évezred hajnalán, és óriási rádiós kedvenc lett hirtelen, és az akkoriban még nagyon népszerű és hát aktív és működő MTV, a Music Television is sokszor tűzte műsorára a dal klipjét. Ezzel megyünk tovább a 90-es és 2000-es évek lelejthetetlen slágerei között.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk az M7-esen Letenye felé a velencei pihenő után a 49-es kilométernél kaszálnak. A belső sávot lezárták, így 2-3 kilométeres torlódás alakult ki. Két munkavégzés miatt is lassabb az M5-ös Budapest felé, az egyik Újhartyánnál, a másik Ócsánál. Mindkét helyen 3-4 kilométeres a torlódás. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Mm-hmm.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek majd a brit pop királyok. És a magyar huligánok is.
2: Legyen valami pezgés, legyen valami mozgás, legyen valami pengés, megoldás.
1: Huligánz, legyen valami és lesz, nem csak gitáros, de diundisun zene is. Rögtön indul a délelőtt utolsó órája, mindenek előtt friss hírek itt a Besten, aztán folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
3: Yes. My baby, come on. Yeah, Martinez, you ready, girl?
4: Come on. Let's do this game.

0: hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
1: Forró augusztuson vagyunk túl, előrehozták a koraszülöttek világnapját. 1000-nél is több ingyenes programmal érkezik a kutatók éjszakája. Bányász Árpád vagyok. Rekordmeleget hozott az idei augusztus Magyarországon. A Hungaromet adatai szerint 1901 óta nem mértek még ilyen magas havi középhőmérsékletet. Az országos átlag 24,9 fok volt, ami 3,7 fokkal haladta meg a sok éves átlagot. A délalföld egyes részein 26 fok fölé emelkedett az augusztusi középhőmérséklet. A hónap nem csak forró, hanem rendkívül száraz is volt. Országos átlagban mindössze 15,6 milliliter csapadék hullott, 74%-kal kevesebb a megszokottnál. Az Alföldön sokfelé még 5 milliliter esőt sem mértek. Új időpontban tartják idén a koraszülöttek világnapját. Az egészségügyi világszervezet döntése alapján november 17-e helyett már november 15-én hívják fel a figyelmet az idő előtt született babákra és családjaikra. Magyarországon minden tizedik gyermek koraszülöttként jön világra, sokan közülük hetekig vagy akár hónapokig kórházi kezelésre szorulnak. A koraszülöttekért országos egyesület arra kéri az önkormányzatokat, intézményeket, cégeket és magánszemélyeket, hogy csatlakozzanak a november 15-i lila naphoz. Világszerte évente mintegy 15 millió csecsemő születik a 37. terhességi hét előtt. Már elérhetők a kutatók éjszakája idei programjai. Szeptember 25-én és 26-án országszerte több mint 200 intézmény várja az érdeklődőket. Kutatóintézetek, egyetemek, iskolák, könyvtárak és vállalatok összesen 1000-nél is több ingyenes programmal készülnek. Lesznek látványos kísérletek, bemutatók, előadások és interaktív foglalkozások is. Valamennyi rendezvény ingyenes, egyes programokra azonban a korlátozott férőhelyek miatt előzetesen regisztrálni kell. Részletes kínálata a kutatók éjszakája hivatalos honlapján érhető el. Forgalomkorlátozás lépett életbe a Tisza balparti gát szakaszán Tiszapüspöki és Óballa között. Árvízvédelmi helyreállítási munkák miatt lezárták a Tiszapüspöki és az Óballai gát őrtelep közötti szakaszt. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság tájékoztatása szerint a közlekedés várhatóan október 10-ig szünetel az érintett gáton. Összefüggőbb, vastagabb felhőzet vonul át északnyugatról kelet-délkelet felé, amely legkevésbé a déli területeket érintheti. Helyenként előfordulhat kisebb esőzápor. A legmagasabb hőmérséklet általában 26 és 31 fok között valószínű. Holnap nyugatról kelet felé több hullámban felhősávok vonulnak, köztük viszont mindenhol kisüt a nap. Hajnalra többnyire 14-19 fok között alakul a hőmérséklet, a csúcsok 27 és 32 fok között lesznek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Justin Timberlake-től, Christina Aguilera-tól, Roger Sanchez-től, vagy a Vendu Project-től, amerikai színekben. Craig David az Oasis, a Simply Red és a Faithless a brit vonalat képviselik, és hát jönnek természetesen magyar előadók is. Valmar Manuellel, Ákos, mindenek előtt Király Viktor, 5 perc elmúlt 11, hello, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

Ezt a film a legjobb zenék. Több mint 30 éve, nagyjából ilyen tájt, 1994. augusztus 29-én jelent meg az Oasis debütáló albuma, a Definitely Maybe, ami egyenesen a brit slágerlisták élére repítette a bandát, és ezzel a brit zenetörténetének addigi leggyorsabban fogyó debütáló albuma lett. A jubileumot most egy különleges ünnepi változattal ünnepli az Oasis, most második albumuk egyik legnagyobb slágerével megy tovább a csütörtök délelőtt, ez a Wonderwall a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, friss közlekedési infók az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben torlódásokra kell készülni. Kecskemét nyugati határában a Kerekegyháza, Izsák kereszteződésnél pedig új körforgalmú csomópont épül. Munkaidőben mindkét irányban nagyobb a menetidő, és két helyen is munkavégzés lassítja az M5 főváros felé tartó forgalmát. Újhartyánnál és Ócsánál is lassabb haladásra kell készülni.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: A délután Majoros Ritával és azzal a Sofialis Backstore-ral indul, aki jövőre egyes téren csillogó diszkótérré varázsolja a paloznaki jazz pikniket. Szól már is a Get Over You. Jó étvágyat, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tígdeni foglalnak helyet. Megasztár. Szeptember 5-től szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Itthon csökkent az agrárgazdaságok száma. Az aszály nem tett jót a borágazatnak. Kispályás foci válogatottunk X-elt Albániával a világbajnokságon. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Jelentősen csökkent az agrárgazdaságok száma Magyarországon. A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint 10 év alatt 41%-os volt a visszaesés, idén 163 ezer gazdaság végez mezőgazdasági tevékenységet. Közben nőtt az egy gazdaságra jutó terület, az átlag már megközelíti a 33 hektárt. Vízügyi szakmai tapasztalatcsere indult Magyarország és Kína között. A szakemberek elsősorban az aszály, az árvízvédelem, a folyók védelme és a klímaváltozáshoz kapcsolódó alkalmazkodás területén osztják meg a tapasztalataikat. Az együttműködés középpontjában a Tisza és a kínai Hangchiang folyó vízgazdálkodása áll. A két vízgyűjtő hasonló kihívásokkal küzd, egyre nehezebb biztosítani a lakosság és a mezőgazdaság megfelelő vízellátását, miközben a természeti értékeket is meg kell lóvni. Kedvezőtlenek az idei szüreti kilátások Magyarországon, derült ki a GKI gazdaságkutató elemzéséből. A borágazatot elsősorban az aszály, az aranyszínű sárgaság és a jelentős vadkár sújtja. A rendkívüli időjárás miatt a szüret a megszokottnál 2-3 héttel korábban kezdődött. A szőlő minősége ugyanakkor összességében kiváló, a terméskiesés viszont várhatóan nagyobb lesz, mint az elmúlt években. Jövő szombaton rendezik meg a táncházak éjszakáját a fővárosban, a Fonó Budai Zeneházban. A 37. országos szezonnyitó táncházon különböző tájegységek táncaival, táncoktatással, élő népzenével, valamint gyerek és családi programokkal várják az érdeklődőket egészen hajnalig. A Fonóban korábban elkezdődött az új évad, már a hó elejétől is mit vannak táncházak, közösségi örömzenélések és családi foglalkozások. Döntetlennel zárta a csoportkört a magyar kispályás labdarúgó válogatott az esseni világbajnokságon. A miénk Szabó Marcel góljával szereztek vezetést Albánia ellen, amely később vitatott körülmények között egyenlített, így egy-egy lett a végeredmény. A magyarok ezzel nem kerültek a legjobb 16 közé egyenes ágon, ezért a legjobb 32 között folytatják. Huszti Dániel együttese ma Angliával csap össze. Észak-nyugat felől egyre vastagabb felhőzet vonul át az országon, de délen és délnyugaton marad a napsütés. Helyenként kisebb eső, zápor előfordulhat. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. Holnap több hullámban érkeznek felhősávok nyugat felől, de közöttük mindenütt kisüt majd a nap. Jelentős csapadék nem várható, viszont többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik a szél. Hajnalban 14-19, délután 28-33 fok valószínű.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép csütörtököt, vidám délutánt kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok. Tényleg elmúlt dél most már pár perccel, úgyhogy átadhatjuk magunkat a délutáni lendületnek. Jay-Z-vel, Beyoncé-val jön a Bonnie és Clyde. Itt lesz majd a Shaft is és a Mucho Mambo-szói. Sophie Ellis Baxter pedig beindítja az egész délutánt, és minket is. Jön a Get Over You. Szép napot!
2: Best FM.

Vesztefem a legjobb zenék, szép délutánt kívánok mindenkinek, szép csütörtököt, lassacskán hangolódhatunk már a hétvégére, de csak szépen, óvatosan meghallgatva a legjobb zenéket a 90-es, 2000-es évekből, mondjuk Tupac és a Changes, azt hiszem ez mindig jó választás, de itt lesz Charlie és Giovannival, és az evezzünk egy hajóban. Hamarosan napkérdését is hozzok, és mindenféle információt, például közlekedési infokat, de ha önök is tudnak, látnak, hallanak valamit 0620, 55-55-155, itt hívjanak, vagy ide írjanak. Én pedig mellékelem a legjobb zenéket, hogyha egy kis táncolós hangulatra vágynak így ebéd közben, vagy ebéd után a desszert mellé, akkor tökéletes választás a Chef és a Mucho Mambo Sway. Legyen szép a napjuk!

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is utazunk együtt, autózzunk együtt, ha pedig bárki bármit lát az utakon, adja a másiknak az információt. Én, amint megkapom, már adom is őket tovább, ezt megígérhetem. Például, hogy két munkavégzés is folyik éppen az M5-ös autópályán Budapest felé. Az egyik Újhartyán térségében, ahol a belső szalagkorlátot javítják a 42-es és a 43-as kilométerek között, miért csak egy sáv járható. A munkaterület mögött jelen pillanatban 5 kilométeres a kialakult dugó. A másik munka Ócsánál van, a 28-as kilométernél, itt burkolatjavítási munkák folynak sávzárás mellett, úgyhogy legyen mindenki óvatos. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ma is ide várom az útinfókat. Vigyázzunk egymásra az utakon. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A Hősök és Diaz Rég láttalak dala zárta ezt az órát, mert hogy el is röppent egy óra a délutánból. Megyünk a következőben, mert hogy mindjárt egy óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz Beri és az Ébredj velem. És zenél majd Desiree is. You're alive.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Az állami erdőgazdaságoknál befogyasztja a kormány a lakossági tűzifa árát. További időjárási szélsőségekre kell számítani. Angol-magyart rendeznek ma a kispályás labdarúgó világbajnokságon. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Befagyasztja a kormány az állami erdőgazdaságoknál a lakossági tűzifa árát. Az idei év január 1-i szinten jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte a rászorulókat a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra csökkentésével, és a szociális tűzifa program keretének megduplázásával is segítik. A kormány emellett várhatóan újabb 10 milliárd forintot különít el a gyermekvédelem támogatására és fejlesztésére. Arról is döntött a kabinet, hogy 2027. januárjától emelik a megváltozott munkaképességűek ellátását. A kormányfő részleteket egyelőre nem közölt az emelés mértékéről. Tovább erősödhet az El Niño a következő hónapokban, és hatásai a jövő évben is érezhetők lehetnek, közölte a Meteorológiai Világszervezet. Előrejelzésük szerint 100% annak az esélye, hogy a jelenség jövő februárig fennmarad. Az El Niño jelentősen befolyásolhatja világszerte a hőmérsékletet és a csapadék mennyiségét, valamint növelheti az aszályok, árvizek és a szélsőséges hullámok kockázatát. Már elérhetők a kutatók éjszakája idei programjai. Szeptember 25-én és 26-án országszerte több mint 200 intézmény várja az érdeklődőket. Kutatóintézetek, egyetemek, iskolák, könyvtárak és vállalatok összesen 1000-nél is több ingyenes programmal készülnek. Lesznek látványos kísérletek, bemutatók, előadások és interaktív foglalkozások is. Valamennyi rendezvény ingyenes, egyes programokra azonban a korlátozott férőhelyek miatt előzetesen regisztrálni kell. Részletes kínálata a kutatók éjszakája hivatalos honlapján érhető el. Döntetlennel zárta a csoportkört a magyar kispályás labdarúgó válogatott az esseni világbajnokságon. A mieink Szabó Marcel góljával szereztek vezetést Albánia ellen, amely később vitatott körülmények között egyenlített, így egy-egy lett a végeredmény. A magyarok ezzel nem kerültek a legjobb 16 közé egyenes ágon, ezért a legjobb 32 között folytatják. Huszti Dániel együttese ma Angliával csap össze. Helyenként felhősödhet, de meleg lesz, a részleteket azonnal mondom. Észak-nyugat felül egyre vastagabb felhőzet vonul át az országon, de délen és délnyugaton marad a napsütés. Helyenként kisebb eső, zápor előfordulhat. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. Holnap több hullámban érkeznek felhősávok nyugat felül, de közöttük mindenütt kisüt majd a nap. Jelentős csapadék nem várható, viszont többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik a szél. Hajnalban 14-19, délután 28-33 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép csütörtöki délutánt kívánok mindenkinek, egy óra után is 4 másodpercen belül már 5 perccel. Majoros Rita vagyok. Jöhet egy kis ebéd utáni levezetés, csak úgy, hogy visszavezessen minket a munkára. Mondjuk ez jön Jade és a Don't Walk Away. Itt lesz az LMC, jön majd Desiree, és most pedig a Shapeshifters nyitja az órát. Szép napot!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék, ez a Jessie J és a Domino, a folytatásban jön a Krisztál, előtte pedig a nap kérdése. Ebédnél a kolléganőimmel pont arról beszélgettünk, hogy mik azok a könyvek, amik régen minden magyar háztartásban megtalálhatóak voltak. Például Horváth Ilonának volt egy olyan szakácskönyve, ez teljesen itt van a fejemben, amin egy sült kacsa volt. Az elején sötétkék volt a borító, és egy sült kacsa volt a legelején, és én a mai napig, akárhol járok, akármelyik ismerősömnél, ez a könyv biztos, hogy ott van a polcon. Na de gyűjtsük össze ma ezeket. Mik azok a könyvek tehát, amik minden magyar háztartásban megtalálhatóak? Voltak mondjuk a 90-es, 2000-es évek idején, vagy akár a mai napig. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom ide az üzeneteket, akár képeket is lehet mellékelni Viberem, de ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is jöhetnek a válaszok. És ahogy ígértem, a Krisztál, jön a Sosem múlik el, egy kis romantika a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Antitól jött egy üzenet Budapestről, hogy a Szent István körúton baleset történt a Víg Színház és a Nyugati pályaudvar között, úgyhogy ott kell egy kis fennakadás, egy kisebb dugóra számítani. Két munka is folyik az M5-ös autópályán, emiatt a torlódás Budapest felé. Az egyik Újhartyán térségében, ahol a belső szalakorlátot javítják a 42-es és a 43-as kilométerek között, úgyhogy emiatt csak egy sáv járható. Itt pedig legalább 5 kilométeres a dugó. A másik pedig Ócsánál van, a 28-as kilométernél, itt burkolatot javítanak, itt is sávzárás van. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van még útinfója, nagyon megköszönöm, ha jelentkezik vele. Jó utat ma is, és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM!
2: 100,7 Best FM!
1: A legjobb zenék!
2: A legjobb zenék!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Bevászott a fejünkbe a Bieber's dala, ahol jártunk, úgyhogy dudorászni fogjuk még szerintem a délután folyamán. Pár perc is jönnek a legfrissebb hírek, hiszen mindjárt 2 óra, utána indul a következő óra, és a hasonlóan dúdolandó slágerek. Itt lesz például Eros Ramazzotti és Anastasia.

0: és jön majd a jetlag is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Egyre markánsabban érezteti hatását a globális felmelegedés. Több tízezer éves csontok is előkerültek az elapadt Tiszából. Gigafutó versenyt rendez Budapest a hétvégén. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Biztosan átlépi a Föld a globális felmelegedés korábban kritikus határának tekintett 1,5 Celsius fokos szintjét, áll az ENSZ környezetvédelmi programjának legfrissebb jelentésében. A szakértők szerint ezért már az a legfontosabb, hogy a bolygó a lehető legrövidebb ideig maradjon a küszöb érték felett. Ehhez jelentősen csökkenteni kell az üvegházhatású gázok kibocsátását, valamint fokozni az alkalmazkodást. Az ENSZ szerint enélkül egyre súlyosabb hőhullámokra és más szélsőséges időjárási eseményekre kell számítani. Elsősorban Oroszországnak és Ukrajnának kell megállapodnia egymással a háború lezárásáról, jelentette ki Vlagyimir Putyin. Az orosz elnök a Vlagyivosztoki Keleti Gazdasági Fórum plenáris ülésén arról beszélt, hogy más országok támogatást és segítséget nyújthatnak a rendezéshez, a megoldást azonban szerinte a konfliktusban közvetlenül érintett két félnek kell megtalálnia. Putyin úgy fogalmazott, Moszkvának és Kijevnek kell rendeznie a problémát, és ezt nevezte a helyes megközelítésnek. Mamutok és őstulkok több tízezer éves csontjai is előkerültek a Tiszából a rendkívüli apadás miatt. Az állatcsontok mellett több évszázados fahidak cölöpjei, hajóroncsok, kerámiák és kovácsolt vastárgyak is előbukkantak. Az egyik leglátványosabb felfedezés egy vasuszály, amely a 70-es években süllyedt el. Eldőlt rekordot dönt az idei Vizer Budapest félmaraton. Több mint 24 ezeren neveztek a vasárnapi futóeseményre. A félmaratoni és a 10 kilométeres táv is elérte a maximális létszámot. A résztvevők 117 országból és 1200 magyar településről érkeznek a fővárosba, a külföldi nevezők száma pedig eléri a 8500-at. A hatalmas mezőny rajtoltatása önmagában csaknem 50 percig tart majd a Pázmány Péter sétányon. A szervező Budapest Sportiroda közölte, a nemzetközi nevezések száma a Covid-járvány előtti időszakhoz képest a háromszorosára nőtt. Helyenként felhősödhet, de meleg lesz, a részleteket azonnal mondom. Összefüggőbb, vastagabb felhőzet vonul át északnyugatról kelet-délkelet felé, amely legkevésbé a déli területeket érintheti. Helyenként előfordulhat kisebb esőzápor. A legmagasabb hőmérséklet általában 26 és 31 fok között valószínű. Holnap nyugatról kelet felé több hullámban felhősávok vonulnak, köztük viszont mindenhol kisüt a nap. Hajnalra többnyire 14-19 fok között alakul a hőmérséklet, a csúcsok 27 és 32 fok között lesznek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 2 óra múlt 4 perccel. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Itt csütörtökön is, én Majoros Rita vagyok. Ebben az órában is isteni zenéket hozok. Például Eros Ramazzottitól és Anastasiától, de itt lesz a Brand New Heavies, jön majd a Halott pénz is, sőt a Nox dala is a Szeretem. Most Mark Ronson és Bruno Mars indítja az órát, jön az Uptown Funk. Csodás napot mindenkinek!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Mik azok a könyvek, amik minden magyar háztartásban ott voltak a 90-es, 2000-es években? Ma délután ez a kérdésem, és már most rengeteg üzenet érkezett. Imádom őket egytől egyik. Zoli azt írja, Rejtő Jenő könyvei. Apukám polcán sorban ott voltak, és ha valamelyik eltűnt, tudtuk, hogy valamelyik rokon hazavitte olvasni. Éva azt írja, Daniel Steele. Anyukámnak konkrétan egy egész polca volt belőle, mindig tudta, melyiket olvasta már, és melyik jön legközelebb. Andráéknál a Biblia mellett pedig Horváth Ilona volt az a szakácsnő, akinek a könyvei ott voltak a polcon, és még ha senki nem nyúlt hozzá hónapokig, akkor is szépen sorban ott álltak. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek még ide a hasonló üzenetek, és közben eszembe jutott tényleg a Daniel Steele, az igazi romantikus, hát más szinte ilyen túlzásba vitt romantikus könyvei, vagy romantikus sztoriai, félmeztelen, vagy ilyen kigombolt ingű férfiakkal és gyönyörű nőkkel az elején. Hát a borítóképek szerintem fantasztikusak voltak, már az megér egy misét. 0-20-55-55-155, jöhetnek tehát a folytatásban is ide azok a könyvek, amik minden magyar háztartásban ott voltak a 90-es, 2000-es években. A folytatásban pedig a zenéket is ebből a korszakból merítem, hiszen jön az Enigma és a Return to Innocence itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, meg is jöttem a legfrissebb útinfokkal, mert hogy rengetegen vannak az M1-esen, főként a főváros felé a komáromi csomópont és Tatabánya között. Erős a forgalom, úgyhogy lassulás van továbbra is. Szintén Budapest felé Szárligetnél pedig még egy műszaki hibás autó is fennakadást okozott, de átterelt belső sávon a 45-ös kilométernél, ezért útszűkületen kell áthajtani, úgyhogy ezért a lassulás. Az M7-esen Letenye felé Székesfehérvár térségében pedig kaszálnak, az 57-es és a 60-as kilométerek között. A belső sávot le is zárták, úgyhogy torlódás talán nem tapasztalható, ezt írták a hallgatóink, de azért elég nagy a forgalom, úgyhogy egy kis lassulás van. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ide várom a folytatásban is az útinfókat, bárki bármerre jár, és van infója, nagyon megköszönöm, hogyha megírja vagy felhív. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: A tanévkezdés és a légúti megbetegedések. Többször is lopott a tiszanánai férfi. Motort vett a lopott pénzből. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 3-a van, csütörtök. Tanévkezdéskor megnőhet a légúti megbetegedések száma a gyerekek körében. A háttérben a közösségbe való visszatérés, a zárt terek, a megváltozott napi rend és a vírusok könnyebb, gyorsabb terjedése áll. Fontos, hogy a gyerekek ismerjék a higiéniai szabályokat. Mondta rádiónknak Kossuth Laura, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinika szakorvosa.
3: Ami nagyon fontos lenne, hogy minden szülő egészen picikortól tanítsa meg a gyerkőcének a helyes kézmosást, az alapos kézmosást, ne csak egy-egy legyűjtből is legyen, illetve a tűszögés, köhögés esetén azt, hogy lehetőleg a könyökhajlatba köhögjünk, vagy zsebkendőbe, ha zsebkendőbe köhögtünk, akkor ezt utána dobjuk ki, mossunk kezet, emellett nyilván a változatos étrend, odafigyelni rá, hogy az iskola odakezdés idején is aludjon megfelelő mennyiséget a gyerek.
2: Őrizetbe vettek a rendőrök egy 21 éves tiszanánai férfit, akit több hevesen elkövetett lopással gyanúsítanak. A nyomozás szerint az elmúlt két hétben betört egy ingatlanba, egy üzletből pedig két alkalommal is árucikkeket lopott. Kétszer egy hevesi autómosót is felkeresett, ahol felfeszítette a kasszát, és összesen több mint 100 000 forintnyi apró pénzt vitt el. A rendőrök azonosították és elfogták a férfit, aki kihallgatásán beismerő vallomást tett. A gyanúsítottat gyorsított eljárásban állítják bíróság elé, közölte a Vármegyei Főkapitányság. Több mint 1 millió forint készpénzt lopott egy családi házból egy tolvaj egy Eger melletti településen. A vádirat szerint a büntetett előéletű férfi rendszeresen bejárhatott a sértett otthonába, májusban pedig kihasználta, hogy a be nem zárt házban senki sem tartózkodott. Az emeleti szobában lévő szekrényből vitte el a pénzt, amelynek egy részéből később motorkerékpárt és motoros felszerelést vásárolt. A hatóság ezeket lefoglalta. Az egri járási ügyészség nagyobb értékre elkövetett lopással vádolja a különös visszaeső férfit. Beismerése esetére az ügyészség másfél év szabadságvesztést és 2 év közügyektől eltiltást indítványozott, emellett a kár megtérítését is kezdeményezte, tudta meg a heor.hu. Egy gyenge hidegfront alakítja az időjárást környékünkön. A front ellenére továbbra is sok napsütésre számíthatunk. Időnként ugyan megnövekedhet a felhőzet, de tartós eső nem várható. A legmelegebb órákban 28 fok körül alakulhat a hőmérséklet. Az északnyugati szél több alkalommal élénk, időnként erős lehet. A következő napokban gyors felmelegedés kezdődik a térségben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Nagyon kellemes csütörtök délután mindenkinek. Pontosan 3 óra van, én pedig Rolicek Judit vagyok. Hú, de beborult. Jelen pillanatban 28-29 fokot mutatnak a hőmérők itt Egerben. Hozom a részleteket, mert jön itt egy évszakváltó front, de mellé íme a dalok. Elsőként a Fragmától.
0: 100,7 Best FM.

15 óra 22 perc van, 100,7, Best FM a legjobb zenék. 28-29 fokot mutatnak a hőmérők jelen pillanatban itt Tegerben, megélénkült a szél. Ez az, amitől egy kicsit kevesebbet érezhetünk annál, mint ami van. Nagyon érdekes, mert a magasabban fekvő településeken mindenhol 30 fok alatti hőmérsékletek vannak, a Bakonyban, a Mátrában, a Bükkben, és mi itt a Bükk lábánál is elmondhatjuk magunkról, hogy olyan nagyon nem emelkedett meg. Egyébként az országban nagyon sok helyen 30 fok fölötti hőmérséklet, bár a 32-33 az meg is állítja, tehát nagyon nagy különbségek azért nincsenek. A szél az marad, még a délutáni órákban is, ez az, ami elhozta nekünk azt a gyenge hidegfrontot az országba, amiből mi itt keleten nem is érzünk semmit, és ezzel párhuzamosan jön az a meleg front, amely a magasabb légrétegekben melegít, mi nem fogunk ebből szerintem nagyon érezni semmit, mert hogy holnap is hasonló hőmérséklet lesz, mint a mai, aztán azután, jövő héten kedden lesz majd 30 fok fölött, akkor lesz egy kiugró napunk, de még mindig nem 40 fokokról beszélünk, mint itt az elmúlt időszakban. Júj, de borzalmas is volt az. Itt van tehát az a hidegfront, amiből mi nem igazán éreztünk semmit, az a melegfront, amely beindította a magasabb légrétegekben a melegedési folyamatot, ebből jöhetnek a panaszok, fokozott fáradékonyság, gyakori rosszullétek, migrénes panaszok, leeső vérnyomás, szédülés, növekvő bizonytalanság érzet formájában jelentkezhet ez, és ez már így a Kárpát-medencében mindenhol. Vészjelzés nincs az országban, egyetlen egy helyen van a szél miatt, ez pedig a Velencei tónál van, kint egy elsőfokú figyelmeztetés. Wolf Kati énekel nekünk, előtte jön a Fetsz & Small, köszöntjük az ünnepelteket, és tartsanak velem!

0: kezünk. 15 óra 39 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Szeptember 3. napja van, csütörtök. Isten éltesse a Hildákat nagyon-nagyon sokáig. Jön a köszöntés, névnaposok, kiskedvencek, születésnaposok. Érdemes figyelni, mert elemezzük is az ünnepelteket. A Hildák tehát a fő névnaposok, ma ünnepelnek még Csobán, Hildelida, Pius, Tíria, Tírza és Gergely nevű kedves hallgatóink is. Isten éltesse őket, és nagyon-nagyon sokáig. A Hilda germán eredetű név, a Hildegárd, Hildegund női nevek becézéséből jött. A jelentése harc, harcos nő, nagyon öntörvényűek, az alkalmazkodást képmutatásnak tartják, ami miatt kialakult náluk ez az öntörvényűség. Elég nehezen fogadja be őket a környezetük, de hogyha befogadja, akkor igazán szerethető hölgyekről van szó, nagyon jó családanyák. Ezt mondja a számmisztika a Hilda név elemzése után. A kutyusok közül a Bosco és a Lou nevűek, a cicák közül a Lola és a Lulu nevűek, hörcsögök, legkisebbek, kiszörösek, házi cukik, nyuszik, deguk közül pedig a Hammurabi nevűek a mai nap névnaposai. Isten éltesse őket is nagyon-nagyon sokáig. Jönnek a születésnaposok, mi jellemző azokra a szüzekre, akik szeptember 3-án születtek. Már is itt van a nagykönyvem, és megtudjuk, oké. Okay. Az erényei közé tartozik, hogy nagyon felelősségteljesek, a hibáik, hogy mindig menekülnek, mindig minden elől, a nagyobb feladatok elől, a bonyodalmak elől, ez mondjuk tényleg hibának mondható. Az egészségi állapotuknál nagyon fontos, hogy odafigyeljenek a fogaikra és a gyomrukra. A hivatás munka résznél az áll, hogy nagyon jó kézügyességük van, tehát kiválóak lehetnek mindenben, amihez ez kell, akár festőnek. Nagyon jó feltalálónak, és érdekes módon azt írja még itt a könyv, hogy vasutasnak is tökéletesek lehetnek. Ezen el lehet gondolkodni a születésnaposoknak. És hogy kik ünnepelnek születésnapot? Jöjjenek most név szerint is innen Egerből és a környékből. Varró Attillát, Darázs Vadász Attilánkat Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig. Atikám, minden szépet és jót kívánunk neked. Ma van Asztalos Krisztiánnak is a születésnapja, nagyon jó egészséget. Tóth Ivettát is Isten éltesse, ő is szeptember 3-ai. Akár csak Szabó Koncsik Bettina, nagyon jó egészséget neki is. Békési Eszterről se felejtkezzünk el, mert ő is születésnapos. Szilágyi Erikának is ma van a születésnapja. Isten éltesse sokáig, és ma van a Fodrászok Gyöngyének, Terenyei Szilviának és a születésnapja. Neki is egy nagy-nagy pusszantást küldünk. 0620 355 65 55-ös, hogyha kihagytam volna bárkit, hívjanak, jelezzék, írják meg nekem, hogy kiket köszöntsünk fel. Jön a TNT, előtte pedig a Blue és a One Love itt a 100,7-en.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék. Best FM.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék. Best.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik. Családi programokkal, zenével, sporttal és közösségi élményekkel érkezik a Felsőváros ünnepe. Szeptember 5-én szombaton az Egri Nemzedékek terén már délelőtt 10 órától várják az érdeklődőket. Lesz zenés műsor, egészségügyi szűrés, életmód tanácsadás, felép az Egri Mazsoret csoport, bemutatkozik a Street Workout tímeger, a gyerekeket pedig kézműves kuckó és játszóház várja. Délután 4 órától a Babszem Jankó Gyermekszínház műsora látható a színpadon, majd pedig modern tánc bemutató következik. 5 órától átadják a Felsőváros Csillaga közösségi díjat, lesz faültetés, borkostoló, este 6 órától pedig Kerényi Miklós Máté és Kartfi Ajsa operett musical műsora érkezik. A nap nyáresti piknikkel és szalonnasütéssel zárul a Nemzedékek terén. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
3: Hát a 80-as maratonra.
2: 80 kilométer?
3: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
4: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
0: Reklámot hallottak. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
5: Jön a retro véradás. Folytatódik a szúnyoggyérítés a Tiszatónál. Önkéntesek a mátrai turistajelzéseknél. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 3-a van, csütörtök. Épp hogy nagykorú és mégis retro, 18. alkalommal rendeznek retro véradást. Hétvégén az ország 32 pontján várják az önkénteseket. Mondta rádiónknak Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
6: Itt a sörvésli sajátosság, ami talán a retro jellegét hangsúlyozza ennek az eseménynek. Van még egy kis digitális étkezési, egy pluszban dupla kalóriapótlás, tehát hogy valahogy ennek az egész szemléletnek, hozzáállásnak lehet ez sajátossága. Egyébként ezek az események mindig azt szolgálják, hogy a vérkészletünk biztonságosan rendelkezésre álljon a kórházakba, és ez azok közé, az események közé sorolódik be. Az időpontja is hagyomány most már az OVS naptárában, OVS gyakorlatában.
5: A Tiszató körüli településeken is folytatódik a szúnyogok elleni védekezés. A víztározó, változó feltöltöttsége kedvez a szúnyoglárvák fejlődésének, ezért a természetvédelmi oltalommal nem érintett területeken korábban biológiai lárvagyérítést is végeztek. Ezen a héten már a kifejlett szúnyogok ellen lépnek fel a környező településeken földi kémiai kezeléssel. A permetezést platós járművekről az esti és éjszakai órákban végzik, nagyon alacsony dózisú készítménnyel. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a beavatkozás az alkalmazott mennyiségben az emberekre és a házi állatokra sem jelent veszélyt. Az esti kijuttatás pedig a méheket sem veszélyezteti. Újabb szakaszon frissítették fel a sárgasávos turistaút jelzéseit a Mátrában. A Kékes Turista Egyesület önkéntesei a Gyöngyös-Solymos és Gajatető közötti útvonalon, a Karos híd és a Görgőbikki út között dolgoztak. A munkában 12 természetjáró vett részt, a legfiatalabb 18, a legidősebb 83 éves volt. A csapat kisebb csoportokban kereste meg, majd festette újra a régi és megkopott sárga jelzéseket. A felújításnak köszönhetően ezen a szakaszon ismét jól láthatóan segítik a Mátrában túrázókat. Számolt be róla a gyöngyösma.hu. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Továbbra is nyárias idő várható térségünkben. Egy gyenge hidegfront miatt átmenetileg több felhő jelenhet meg az égen. A napsütés azonban így is több órára velünk lesz majd. Délután 27-29 fok körüli hőmérséklet valószínű. Az északnyugati szél időnként megélénkülhet, néhol meg is erősödhet. Jelentős csapadék környékünkön egyelőre nem valószínű. A következő napokban ismét egyre melegebb levegő érkezhet fölénk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 2 perccel vagyunk 4 óra után, nagyon kellemes délutánt, balesetmenteset mindenkinek, Roli Csek Judit vagyok, van egy sebességmérés Egerszalóknál. Ákos, köszönjük szépen az infót, 0620-355-6555-ös, hogyha önöknek is van hasonló. Jön Charlie, előtte pedig íme a Two Unlimited itt a Besten.
0: 100,7 Best FM.

0: 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Na gyerünk!

16 óra 22 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. Az óra elején is említettem, Eger Szalóknál van egy trafipax, hogyha információik vannak az utakról, Eger, a környék, bármi jöhet, 0620 355 65 55-ös, nálunk pedig újból dalok, itt van a De La Soul és a Ring, Ring, Ring.

0: 16 óra 37 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék, a vonalban pedig itt van velünk Autómentős Ferike, aki már is mondja a legfrissebb információkat innen Egerből és a környékből, hát ha tanulunk ma is valamit, vagy sikerül olyan témát bedobnunk, mint mondjuk a tegnapi, felhívni a figyelmet egy-két olyan részletre, amire jó, hogyha odafigyelünk jelenleg itt Egerben. Ferikém, szia!
1: Szia Dudi, sziasztok! Mondanám, hogy alacsonyan szállnak a traktorok esőre, ezzel nem csak szüret van, úgyhogy kicsit óvatosabban közlekedjünk, mert mezőgazdasági vontatók hada közlekedik itt most a környékünkön, ugyebár sok helyen elkezdődött már a betakarítás, a szüret, a finomborok, hogy elkészüljenek hamarosan, úgyhogy erre nagyon figyeljünk oda. A négysávos utunk az változás nincsen, dolgoznak gőzerővel több helyen is, van, ahol már a első réteg aszfaltot, amit nem olyan túl rég martak, már fel is hordták. Képzeld el, ma végre nem parkolt senki a munkaterületen. Olyan boldog vagyok, hallod?
0: Hogyha valaki nem hallotta, tegnap beszéltünk róla, és mondtad, hogy nagyon nagy bosszúság, tehát áll a munka addig, amíg ott parkol valaki, és azt is hozzátetted, és akkor mondom azoknak, akik tegnap nem figyeltek, hogy nincs ezzel probléma, de írja már ki a szélvédőre a telefonszámát, és hogyha az a kocsi rossz helyen van, mert éppen odáig eljut a munka, akkor felhívják telefonon, ő pedig 5 percen belül tudjon megérkezni. Végülis ebben maradtunk tegnap, nem? Hogy ez így lenne a leg...
1: Ma végre nem kellett mennem. Képzeld el. Apró örömök is.
0: Ez valahol jó hír. Gombgyomásba került volna most, hogy utána nézzek ennek, de szerintem ez másoknak is jól jöhet. Mindig hallom, hogy protektoros ruhát vesznek fel a motorosok, és akkor, hogy miért nem volt rajta protektoros ruha, a felső az volt, az alsó nem. Mi ez a protektoros? Érdemes ilyet mondjuk egy rollerrel közlekedő gyereknek is venni?
1: Pontosan tudom, az én kamasz fiam is használja. Az ő szavaival élve egy kicsikét ciki. Viszont elérkezett az a korszak, amikor mondtam neki, lehet, hogy ciki, de mondom, még cikibb, amikor a mentős ott úgymond dolgozik fölötted, hogy össze stoppoljon téged, hogy valamikor még ember legyen belőled, mondom, na az a ciki majd, mert nem vettél ilyen protektoros ruhát. Ez egy ilyen könyök, térd, gerinc, csukló védő eszköz. Már vannak olyan jók is, amit nem is veszed észre, hogy az van mondjuk a gyereken, mert mondjuk a farmer nadrág úgy van kialakítva, hogy egy protektoros térdvédő van már bele gyárilag varva, úgyhogy azért mondom neked, hogy tök jó ilyeneket megvenni. Ágoston fiam is, ő például DH biciklizik, ez a downhill-es bicikli. Mm. Ő például most már úgy indul el, hogy veszi fölfele a zárt ilyen bakancsszerűséget, kesztyűt vesz fel, minden, mert múltkor találkozott egy fával, és mondta, hogy nem esett annyira túl jól, hogy a nyitott tenyerével landolt a földön, úgyhogy összeszedett egy pár darab kiskét a kezébe, azóta húzgálja a kesztyűt. Tudom, hogy mindig az van, hogy majd a saját kárán megtanulja, de nem olyan jó ott ülne a sürgősségén, hogy stoppolják össze a kezét, mert így vagy úgy viselkedett a gyerek. Megelőzés az mindig jó. A rendőrök is szokták mondani, sokkal olcsóbb egy megelőzés, mint utána a bajba a kapkodás.
0: Mondtad ezeket a bukós isakokat is, hogy ezekből is van többféle, és van ez az állvédő, és hogy azokat is érdemes a rolleres gyerekekre adni, ami már ugye itt elől így kijön. Kicsit nekem olyan, mint a Predator már úgy néz ki benne a gyerek, de hogy az megvédi az állát is, meg úgy totál a fejét, hogy...
1: Maga ezek a sisakok a rollereseknél azt mondom, hogy kötelező jelleg, mert az nem tudsz mit csinálni, az a kis picike, tízszolos kis kerék, vagy jó esetben tízszolos, hanem kisebb, az beleesik egy kátyúba, ott esélytelen az, hogy te az oldaladra érkezzél, egy módon tudsz csak talajt fogni, fejjel. És nem akarok senkit megijeszteni, de közösségi médián szét lehet nézni, hogy ki az a kisgyerek, aki rollerezett, és több hónapja kómában van emiatt, mert nem volt sisakja.
0: Ezért is akartam beszélni róla, mert tényleg nagyon sok helyen felhozzák már azt, hogy itt is, ott is nincs olyan nap, hogy ne lenne egy olyan rolleres baleset, amit megemlítenek itt Magyarországon, és olyan rolleres baleset, hogy éppen kómában van, altatják, műtik, és nem biztos, hogy fel fog épülni. Akkor ezekkel a protektoros ruhákkal, a bukósisakkal talán kivédhetünk egy-két ilyen balesetet.
1: 100%-ig nem lehet kivédeni semmit, viszont nagyon nagy, úgymond százalékba tudjuk csökkenteni a sérülés esélyét meg a sérülés nagyságát. Tessék használni, jó dolog. Tudom, hogy ciki, de jó.
0: Oké, és köszönjük szépen, Ferikém, holnap beszélünk délután.
1: Kellemes napot és balesetmentesett, sziasztok.
0: 0620 355 65 55-ös, hogyha információik vannak, szeretnének hozzászólni. Jön Amy Winehouse itt a Besten.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik. Milyen szakmát érdemes választani? Hol lehet tovább tanulni? Milyen lehetőségeket kínál a munkaerőpiac? Szeptember 4-én pénteken 10 és délután 3 óra között ezekre a kérdésekre is választ adhat a Szakmakör 5.0 rendezvény itt Egerben, az Eszterházi téren. Egy helyen mutatkoznak be a pályaorientáció, a szakképzés, a felsőoktatás, a felnőtt képzés és a foglalkoztatás szereplői. Lesz pályaorientációs tanácsadás, szakma bemutató, tájékoztatás a továbbtanulási lehetőségekről, de aktuális állásajánlatok, toborzópontok és interaktív programok is várják az érdeklődőket. Szakmakör 5.0 szeptember 4-én pénteken, itt Egerben, az Eszterházi téren. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Sikeresek az Erzsébet táborok. Súlyos munkabaleset a 60-i Bosban. Új parkolási szabályozás készül Egerben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 3-a van, csütörtök. Sikeres nyári szezont zártak az Erzsébet táborok. Több mint 40 ezer gyermek ürült Zánkán, Fonyód-ligeten, Zalaszabarban és az erdélyi Ivón. Hamarosan indul az őszike program is. Részletek Dobó Darabánt Judittól, az Erzsébet Alapítvány sajtófőnökétől.
3: Az Ánkai Erzsébet táborban szeptember 7 és 25 között osztálykirándulások valósulnak meg. Az osztálykirándulásoknak az egyik fő eszenciája, hogy a diákok konkrét tantárgyakhoz kapcsolódó foglalkozásokon is részt vehetnek, tehát játékok közben mélyíthetik el tulajdonképpen, vagy kiegészíthetik az iskolában szerzett tudásukat, ismereteiket. A közösségi szellem erősítése is fontos, és a pályaorientációra is nagy hangsúlyt fektet a szervező alapítvány, például a Szakmasziget programsorozaton különböző szakmákba nyerhetnek betekintést.
2: Súlyos munkabaleset történt a közelmúltban a Bosch 60-i logisztikai központjában. Egy 60 év körüli férfi súlyos végtagsérülést szenvedett, ellátására több egységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottak. A sérült állapota a helyszíni ellátás idején stabil volt, majd kórházba szállították. A cég közlése szerint a férfi lábsérülésének körülményeit munkavédelmi szakemberek bevonásával vizsgálják. Új parkolási rendszer kidolgozásáról döntött az EGRI közgyűlés. A képviselők egyelőre nem támogatták azt a javaslatot, amely 5 percet adott volna az autósoknak a parkolójegy megvásárlására vagy a mobil parkolás elindítására. A városvezetés szerint egy esetleges türelmi idő bevezetése előtt egyértelműen rendezni kell annak kezdetét, hosszát és az ellenőrzés módját is. Ezért most Eger sajátosságaihoz igazodó új modellt dolgoznak ki, amely később ismét a közgyűlés elé kerülhet, írja a Heol. Eger is csatlakozott a Gárdonyi Géza nevét őrző települések közösségéhez. Az első Gárdonyi Géza település feliratú táblát a Szarvaskő felől Egerbe vezető út mellett avatták fel. A tervek szerint hamarosan összesen 4 bevezető útnál találkozhatnak hasonló jelzéssel a városba érkezők. A kezdeményezés Eger és az író szoros kapcsolatára kívánja felhívni a figyelmet, írja az Eger Hírek. Továbbra is nyárias idő várható térségünkben. Egy gyenge hidegfront miatt átmenetileg több felhő jelenhet meg az égen. A napsütés azonban így is több órára velünk lesz majd. Délután 27-29 fok körüli hőmérséklet valószínű. Az északnyugati szél időnként megélénkülhet, néhol meg is erősödhet. Jelentős csapadék környékünkön egyelőre nem valószínű. A következő napokban ismét egyre melegebb levegő érkezhet fölénk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 2 perccel vagyunk 5 óra után, nagyon kellemes délután mindenkinek. Rolicek Judit vagyok. 26 fokot mutatnak a hőmérők itt Egerben, hozzánk a legközelebb Ózdon esik az eső, azért kíváncsi vagyok, hogy lesz ebből itt nálunk valami, majd meglátjuk. Jönnek a dalok, itt van elsőként a Bon Jovi.
0: 100,7 Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor...

0: 17 óra 38 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. A délelőtti órákban képzeljék el, hát elég nagy riadalom volt, mert második világháborús robbanó testet találtak a Kisasszony piac mögötti gazos területen. A terület nem volt lakott, épületet nem kellett kiüríteni, és az információk szerint a tűzszerészek el is vitték onnan ezt a robbanó testet. Na most megjelent több közösségi oldalon is, hogy ott vannak, és mi történik. A kisebb pánikon kívül nagyobb bonyodalom nem lett ebből a sztoriból. Azoknak pedig, akik úton vannak, vigyázzanak magukra, csak óvatosan, hogyha bármilyen információik vannak, 0620-355-6555-ös.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

100,7 Best FM, a legjobb zené kezdődik. A Night Shift 6 és 8 óra között, két órán keresztül dance stílusú dalokat hallhatunk két DJ-vel. Az első set White Boy-é, ő a Best FM DJ-nk, a második pedig DJ Milleré. Hozzák majd a legjobbakat, én pedig búcsúzom. Az elmúlt három órában Rolicek Juditot hallották. Legyenek jók és tegyenek jót!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Rögzítik az állami tűzifa árát, béremelést kaphatnak az egészségügyi szakdolgozók, holnap lesz az első erdők éjszakája. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Januári szinten rögzítik az állami erdőgazdaságokban kitermelt tűzifaárát, jelentette be Köbel Anita kormány szóvivő. A szociális tüzelőanyag program keretét pedig 5-ről 10 milliárd forintra emelik. A kormányzati tájékoztatón elhangzott, új adósságkezelési programot is indítanak a nehéz helyzetbe került családoknak. Visszaállítanák továbbá a Magyar Orvosi Kamara korábbi jogosultságait, és ismét kötelezővé tennék a kamarai tagságot az egészségügyi dolgozóknak. Emellett megszüntetnék a kaszinó és dohány koncessziókat felügyelő hatóságot, feladatait pedig más szervezetek között osztanák szét. Az egészségügyi szakdolgozók béremelésére fordítják a jövő évi ágazati többletforrás csak nem felét. Svéd Tamás államtitkár közölte, az egészségügy 2027-ben 500 milliárd forinttal több pénzt kaphat. A jelenlegi sávos bérezést új rendszer válthatja fel, amely jobban figyelembe veszi a dolgozók tapasztalatát, végzettségét és képesítéseit. A cél a szakemberek megtartása és az utánpótlás biztosítása. Első alkalommal rendezik meg holnap a budapesti Hárshegyen az erdők éjszakáját. Az esemény az idén 10 éves vándortábor programhoz kapcsolódik, mondta rádiónknak Kovács Boldizsár, az Országos Erdészeti Egyesület programfelelőse.
2: Szeretnék megmutatni mindenkinek a erdőjárás élményét. Este a szép juhásznétől indul, és a Hárshegyet lehet bejárni, és megfigyelni, hogy éjszaka mit kínál nekünk az erdő. A sötétség az alapból egy nagy izgalom, de hát a természet is egész másképp fest ebben a esti környezetben, úgyhogy reméljük, hogy minél többen el tudnak jönni. A segítőink jelen lesznek, akinek nincs erdőjáró tapasztalata, az is bátran nekivághat, mert egy látványos és izgalmas szakasz lehet bejárni.
1: 14 szerbiai diákot, aktivistát és ellenzéki politikust figyelhettek meg kém szoftverrel. Az érintettek augusztus közepén kaptak figyelmeztetést arról, hogy célzott támadás érhette telefonjukat, amit később független vizsgálatok is megerősítettek. Az egyik készüléken kém szoftver nyomait találták, egy másikra pedig rendőrségi őrizetben telepíthettek megfigyelő programot. Alekszandr Vučić szerb elnök és az illetékes hatóságok bizonyíték nélküli szenzációhajhászásnak nevezték a vádakat. Holnap alapvetően napos időre számíthatunk, bár keleten és észak-keleten időnként több felhő úszhat az égre. Komolyabb csapadék nem érkezhet, de néhol gyenge szemerkélés előfordulhat. A hőmérők délután 28 és 33 fok közé emelkedhetnek. Az előrejelzések szerint szombaton észak felől átmenetileg mozgalmasabbra fordulhat az idő, megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. Úgy tűnik, vasárnap és hétfőn már inkább derült, napos, csapadékmentes időben lehet részünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: A 90-es és a 2000-es évek legnagyobb dancingnuszait 2 órás mixbe belesűríteni képtelenség, úgyhogy micsoda mázni, hogy hétről hétre a csütörtök az mindig erről szól itt nálunk. Legalábbis a Night Shift első 120 perce 6-5-ig ilyen White Boy, héttől csütörtökig rezdensünk DJ Miller.

0: legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Hát ma csak a legjobb dance zenékkel, ugye, mert csütörtök van, de hétfőtől vasárnapig azért lefedjük a teljes palettát minden stílusban a 90-es és a 2000-es évekből. Hétfőn Classic House, kedden funky, szerdán pop és rádiós lágerek, csütörtökön ugye dance, szombaton hip-hop és R&B, vasárnap pedig a hét lezárásaként chill, lounge és deep house, és hogyha korábbi mixekről lemaradtatok volna, lehet ezeket pótolni. A Mixcloudon keresgessétek a Night Shift rezidensek profiljait, mixcloud.com/DJ Whiteboy, ott elérhetőek az én korábbi mixeim tracklistával együtt.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is és Instagramon is. Aki pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fel, 06-25-55-155 Viber és SMS számunk, és infokukac@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

0: minden este.
1: A csütörtök továbbra is dances, vagyis még egy órán keresztül dancelünk. Tehát dancel majd DJ Miller. Ő áll a lemezjátszók mögött a következő 60 percben. Gyors helycsere, és pár perc múlva innen folytatjuk, senki nem menjen sehova. Do you

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Többletforrást kaphat a gyermekvédelem, nagyon gyenge az idei almatermés, az utasok állítottak meg egy buszt Svédországban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. 10 milliárd forintos többletforrást kaphat a gyermekvédelmi rendszer, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök a kormányzati tájékoztatón közölte, 1 milliárdos kártalanítási alapot hoznak létre az intézményekben bántalmazott fiataloknak, a javítóintézetek fejlesztésére pedig 3 év alatt 3 milliárd forintot fordítanak. A kormányfő emellett két lépcsős béremelést ígért a szociális dolgozóknak, az első október közepén, a második januárban jöhet. Jövő év elejétől pedig 10%-kal emelik a megváltozott munkaképességűek ellátását, ami 238 ezer embert érint. Jövő péntekig maradnak a katonák a paksi erőműnél, közölte Ruszin Szendi Romulus. A honvédelmi miniszter szerint a Dunán épített fenékküszöb stabil, a vízszint megfelelő, az erőmű pedig csaknem teljes teljesítménnyel működik. A védmű első üteme 17 nap alatt 43 ezer köbméter kő felhasználásával készült el. A végleges megerősítéshez további 100 ezer köbméter követ dolgoznak be, ami várhatóan egy hónapig tart. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb almatermése várható itthon. Idén mindössze 130-140 ezer tonna gyümölcs kerülhet le a fákról. A rendkívüli gyenge termés ellenére a termelői árak jóval alacsonyabbak a tavainál, így sok gazda csak veszteséggel tudja értékesíteni az almát. A szokatlan piaci helyzet okairól Apáti Ferencet, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet elnökét kérdeztük.
2: A tavalyi almatermés még nyomja a piacot, az olcsó import kiszorította a hazai árut, és még a tavalyi hazai termésből is van készleten. Szükségszerű, hogy az a mennyiség el fog fogyni valamikor, és ha kialakul egy hiány a piacon, akkor emelkednek az árak. De az alma piacán azt látjuk, hogy a következő 2-3 hónap vonatkozásában, hogy a gyenge termés ellenére zuhanó árakkal kell szembesülnünk.
1: Utasok állítottak meg egy irányíthatatlanná vált távolsági buszt Svédországban. A sofőr menet közben rosszul lett és elvesztette az eszméletét, a lába azonban a gázpedálon maradt. Két utas azonnal előre rohant, átvette a kormányt, majd biztonságosan megállította a mintegy 50 embert szállító járművet. Senki sem sérült meg, a buszvezetőt kórházba vitték. Holnap nyugaton csökkenhet, keleten és északkeleten viszont átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, de összességében sok napsütésre készülhetünk. Számottevő eső nem valószínű, legfeljebb néhol szemerkélhet. Délután 28 és 33 fok között alakulhat a hőmérséklet. Szombaton naposan indulhat a nap, majd több felhő érkezhet, elszórtan esővel, záporral, néhol zivatarral. Vasárnapra viszont kitisztulhat az ég, szárazabb idő jöhet 24-29 fokos maximumokkal. Hétfőn is maradhat a napos idő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Percet integessük,
4: gondoltam, megjött egy
3: nagyon jó.
4: Ennek lőttek a 20-26-os nyárnak.
3: Ennyi, ugye fújt a bőrgyár, ennyi volt, kész, végen.
4: Hamar elröppent, nem?
3: Nagyon,
4: ugye?
3: Nagyon.
4: Kettőt pistogtunk, aztán
3: nagyon. De tudom, ez ilyen boomer dolgot, hogy két gyereket otthon életben tartani egy nyári szünetet keresztül.
4: Csak te tudod, ugye én, nekem egyet kell.
3: Hát én sem tudom, hogy sikerült.
4: Ha megszorzom azt az egyet kettővel, hogy akkor mi lehet, el tudom képzelni.
3: De hogy figyelj, mint a két összegyűrt cigis doboz, így úgy ültünk így egymás mellett a kis feleségemmel otthon, hogy így
4: elhiszem. És ugye azt gondolnád, hogy nőnek, hogy könnyebb, de állítólag még nehezebb. Tehát senki nem nyugtatott meg azzal, hogy nyugi, amikor nem 6 lesz, hanem 10, már sokkal jobb, de állítólag nem.
3: Figyelj, végül is most rájöttem gyakorlatilag, hogy úgy átlagban, úgy én is megvagyok. Amikor kellett volna, akkor nem. Most már nagyon vártam az iskola kezdést.
4: Új kihívások azért, az is nem, tehát jövőre már én is megtudom, úgyhogy hát figyelj, ilyen az élet, szép és zajlik, és stb. És egyéb közhelyek, Sándor, tudom.
3: Így, és úgy most hogy zajlik még egy órán keresztül, hát úgyhogy DJ Miller játssza a legnagyobb dancing-oszokat itt a
4: Besten. Búcsúztassuk el, igen.

0: Mondják, nagyon mondják az új Madonna turnét, ugye, hogy most kijött a Confessions 2, hogy általában...
1: Mondták már egy párszor, nem volt, hogy lesz, nem lesz, ez itt adáskor is már sokszor latolgattuk az esélyeket.
0: Igen, hogy ugye ez a legutóbbi, ez a Celebration turnénál, ugye az ázsiai rész kimaradt, és akkor ott mentek a pletykák, hogy majd így, meg úgy, amúgy. De most ugye, hogy még közben lett még egy új nagy lemez, és most megint nagyon mennek.
1: Ami egész jó, tehát amiket én eddig

0: nem, teljes egészében, bár én amúgy sem voltam soha ez a telibe egyben meghallgatok egy albumot, valahogy én mindig így szemezgettem belőle, tehát én túl hebrencs vagyok ahhoz, hogy egy albumot végighallgassam.
1: Leüljön, és lehet
0: a nem, az,
1: nem az könnyű lesz, hogy
0: végigolgatni. Bárnáti Peti szokta azt csinálni, hát, hogy van egy ő leül, vagy lefekszik, és zenét hallgat, de úgy, hogy órákon keresztül, tehát minden tiszteletem, én max így autóban, de akkor se albumokat, tehát így... Hát nem vagyunk egyformák.
1: Na mindegy, hogyha lesz Madonna koncert, érdemes lesz rá valószínűleg kimenni, mert azt mondták, hogy erről is beszéltünk, hogy ezt a Celebration-t ezt nagyon méltósággal hozta le, úgymond, tehát nem próbálta eljátszani, hogy még mindig 30
0: nem
1: éves.
0: Nem köntösbe ment ki a színpadra.
1: Nem, viszont amit hát azért mindenkinek a figyelmébe ajánlanék, hogy szintén 40 éves karrier évfordulót ünnepel 2027-ben Kylie Minogue. És hát ott is rebesgetnek világkörüli turnét.
0: Na őt nagyon megnézem, nem tudom, hogy itt követed-e őt egyébként, Instán, stb. De hát a csaj olyan, mint hogyha nem telt volna el 30-40 év. Tehát én nem tudom, hogy milyen gének vannak ott, meg ugye ráadásul komoly betegségen is
1: nagyon,
0: átesett.
1: Nagyon, tehát, nagyon szegény, nagyon megrágta az
0: élet. Gyönyörű, tehát tényleg vidám, aranyos.
1: Hát ezt figyelsz, egyszer már megbeszéltük, ami az FND-nek a Dua Lipa, az nekem a Kylie Minogue egyébként. Hát, mire gondolom.
0: Én meg a kettő között valahova be vagyok ékelődve kb. Középpályra.
1: Mindig te így szoktad, Imre.
0: Hallottam ezeket a történeteket.

0: tette.
1: Ha már ugye a szendvicset meg a kettő közé beékelést említette.
2: Hát akkor egyből a Pista jutott eszünkbe.
1: Mert hogy ugye rossz az, aki rossz aggódja, egy tegnap is ő volt, Effi, szerve, holnap ő lesz ugye a másik textrában. Úgyhogy...
2: Meg most egyébként egy ilyen hármas van tőle, tehát ugye a Chemical Brothers Go remixért játszottam, utána Playwright, ahol szintén ő is ugye ott van a az alkotók között, és utána még azért egy régi Bud Spencer filmből ismerős dal, a Café jön majd, úgyhogy ezt már elárulhatom neked is a hallgatóknak is, úgyhogy imádom ezeket az FNI
1: rádiókat. Értem, hogy te elbúcsúztattad a nyarat, de hogy ez ilyen szempontból, mert hát semmiféle változást nem okoz, hogy gondolom a hétvége megirúgból uton lesz.
2: Persze, a péntek szombat az adott, úgyhogy a péntek az egy funky buli Budapesten, egy helyettesítés. Igen, csak most a másik szemét fogom helyettesíteni. Na mindegy, szóval te tudod, hogy miről van szó. Utána pedig Pilis Jászfalu szombaton, ami egy ottani önkormányzati rendezvény, és általában mindig nagyon-nagyon pozitív csalódás mindegyik, és a csalódás az tényleg idézőjelbe téve, mert annyira jók szoktak lenni ezek a partik, csak azt gondolná az ember, hogy ami hogy nem a fővárosban, vagy ott voltak régen ilyen jellegű gondolataink, hogy hát az már nem olyan, figyelj, szenzációsak ezek a bulik.
1: Egyre inkább azt mondom, hogy egyre jobb bulik vannak ideken.
2: Igen, de én ugye hát aki ismer, hogy az elmúlt 30 évben mennyit jártam vidékre, meg ugye a környező országokat, tehát én imádok menni és új helyeket felfedezni, és ezeken a helyeken mindig lelkes közönség van, jó zenéket lehet játszani, jó hangulat van, felszabadultság van, minden, amit szeretek, White Boy, na, így. Úgyhogy Pilis Jászfalu, ez a jelszó szombaton nekem.

0: Schillerrel és a legjobb dancezenékkel a Best FM-en.
1: Mennyi szokott lenni úgy szerinted ugye egy nagy lemez maszterelése úgy időben?
2: Igen, ez attól függ, hogy ki maszterel. Tehát, hogyha mondjuk Selyei úr, ugye Isten nyugosztalja, mondjuk a neki állt maszterelni, például nekem az Only Virgin-t, amikor Krajcer Petivel elmentünk, és szerettük volna, hogyha az első közös dalunk az tényleg úgy legyen maszterelve, ahogy az kell. Hát figyelj, ő egy egész éjszakát molyolt azzal az egy dallal. Úgyhogy közben referencia tracknek egy Michael Jackson albumot rakott be, és akkor ahhoz állított. És annyi, hogy vinni kellett neki egy nagy adag hamburgert és egyéb ilyen hozzávalókat, jól lakott, és utána konkrétan reggel 7 vagy 8 óra körül jöttünk ki tőle, úgyhogy este azt hiszem 7-re vagy 8-ra mentünk. Tehát gondolj, ez egy dal.
1: Jó, tehát azért mondjuk egy 12 dalos nagy lemezt mondjuk egy hónap alatt azért meg lehet maszterelni, nem?
2: Hát ez attól függ, hogy szerintem igen, de ugye attól, hogy kiről van szó, mennyire kukacsos az illető. Ja, hát, de... ja, mondjuk ő azért nem hasonlítanám magamat.
1: Másfél hónapja ott volt a poszt az Instán, hogy na akkor fölvettek mindent, már csak a master és jön az új album. Azóta erre vár.
2: Hány dal van az albumon, ugye milyen hangszereléssel, azért az élőzenés dolgokat maszterálni szerintem sokkal, de sokkal nem, hogy szerintem egyértelműen sokkal bonyolultabb, mint mondjuk egy elektronikus úton összerakott, tehát egy elektronikus zenét maszterálni, az sokkal egyszerűbb. Van, akinek van egy masterlánca, mindegyikre rádobja, és általában jó, max pici állítgatások vannak rajta. Tehát van olyan ember, aki tudom, hogy mit tudom én, 20 perc alatt lemasztereli a saját zenét, és utána löki is fölfelé. Ehhez képest mondjuk egy jamaikai album,
1: ez most magas labda volt erre, most nagyon sok mindent mondtam volna, de inkább nem akarom megint a félszakmat megalázni, de nem,
2: fia, mi nem vagyunk ilyenek, jó? Kérlek, elhatárolódom.
1: Én nem határolom, én már elég öreg vagyok, azért ne határoljak el saját magamtól. Figyelj, ennyi. Köszönjük szépen, akkor zárjuk egy jó
2: erről
1: kis Jamiroquai.
2: 60 perc megint.
1: Jó kis Jamiroquaival zárjuk ezt a dances csütörtököt, Imikém. Jövő csütörtökön.
2: Folytatjuk, rendben, köszönöm, hello, sziasztok.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Új környezetvédelmi főhatóság jöhet. Egyelőre nem enyhül az aszály, kígyót rejtett a kenyeres polc egy angliai boltban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Új környezetvédelmi főhatóságot hoz létre a kormány. A 2027-től működő szervezet az akkumulátorgyárakat is felügyelni, a legsúlyosabb környezetszennyezésekért pedig akár 5 milliárd forintos bírságot szabhatna ki. Magyar Péter miniszterelnök szerint a hulladékgazdálkodás teljes rendszerét is át kell alakítani, mert a szolgáltató több területen nem teljesíti megfelelően a vállalásait, és Magyarország az uniós újrahasznosítási céltól is elmarad. A kormányfő a paksi fenékküszöbről pedig azt mondta, az megfelelően működik, és nincs rendkívüli esemény. Nem enyhül Érdemben az aszály a jövő hét közepéig, közölte a Hungaromet. Az ország több mint 91%-án nagyfokú, az Alföld jelentős részén pedig súlyos mezőgazdasági aszály van. Január óta országos átlagban 174 mm csapadék hiányzik, az öntözetlen kukoricatáblák pedig teljesen elszáradtak. Záporok, zivatarok ugyan előfordulhatnak, de csak kis területen hozhatnak átmeneti enyhülést. Jelentősebb lehűlés jövő csütörtöktől érkezhet. A háborúkban vagy katasztrófákban eltűnt hozzátartozók felkutatásában segít a Magyar Vörös Kereszt kereső szolgálata. A szervezet most új kampánnyal hívja fel a figyelmet erre a lehetőségre. Céljuk, hogy segítsenek lezárni a családok sokszor hosszú ideje tartó bizonytalanságát, mondta rádiónknak Kardos István főigazgató.
2: Mindennapokat befolyásolja egy ember életében, hogyha egy családtagja távolodik el tőlük, hogy nincs információ azzal kapcsolatban, hogy mi történt vele. Ez egy lezáratlan dolog, mivel a Magyar Vörös Kereszt ezzel a tevékenységgel 145 éve foglalkozik. Szeretnénk ennek a fontosságára felhívni a figyelmet, és ezért is indítottuk ezt a kampányt, hogy tudjanak róla az emberek, hogy szükség van az ilyenfajta tevékenységre, és hogyha lehet, akkor a Vörös Kereszt munkáját támogassák.
1: Kígyó bújt meg a kenyerek között egy angliai szupermarketben. A vásárlók fedezték fel az apró kukoricakígyót, a hüllőt állatmentők vitték biztonságos helyre. Azt nem tudni, megszökötte, vagy a gazdája hagyta magára. A szervezet szerint egyre több egzotikus házi kedvenc kerül utcára, mert tartásuk költségeit sokan nem tudják vállalni. Idén már 21 kígyót mentettek, tavaly egész évben 14-et. Holnap alapvetően napos időre számíthatunk, bár keleten és északkeleten időnként több felhő úszhat az égre. Komolyabb csapadék nem érkezhet, de néha gyenge szemerkélés előfordulhat. A hőmérők délután 28 és 33 fok közé emelkedhetnek. Az előrejelzések szerint szombaton észak felől átmenetileg mozgalmasabbra fordulhat az idő, megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. Úgy tűnik, vasárnap és hétfőn már inkább derült, napos, csapadékmentes időben lehet részünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Hogy is van a Papa Was a Rolling Stone című dalban? It was the 3rd of September. Hát ma is szeptember 3-a van. De a Temptations nem idézzük meg a következő órában. Ellenben mondjuk Barry White-tal, aki a Black Legendnek köszönhetően jön majd a You See the Trouble With Me-vel. Sőt, még jobban Sebastian Bach is érkezik köszönhetően majd a Sweetbox-nak.
0: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék.
4: 1975, we brought you an album with a song.

Veszlefem a legjobb zenék. Addig sikerült visszanyomozni, hogy ez egy német népdal volt. Aztán lett belőle gyerekdal, ami egy kisvasútról szól. Abból lett egy diszkó klasszikus, köszönhetően a Bonnie M-nek. Aztán jött A-Track és Armand Van Helden, és Duxosként megcsinálták ezt a dalt. Barbra Streisand.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Rögzítik az állami tűzifa árát, béremelést kaphatnak az egészségügyi szakdolgozók, holnap lesz az első erdők éjszakája. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kilmári szinten rögzítik az állami erdőgazdaságokban kitermelt tűzifa árát, jelentette be Köbel Anit a kormány szóvivő. A szociális tüzelőanyag program keretét pedig 5-ről 10 milliárd forintra emelik. A kormányzati tájékoztatón elhangzott, új adósságkezelési programot is indítanak a nehéz helyzetbe került családoknak. Visszaállítanák továbbá a Magyar Orvosi Kamara korábbi jogosultságait, és ismét kötelezővé tennék a kamarai tagságot az egészségügyi dolgozóknak. Emellett megszüntetnék a kaszinó és dohány koncessziókat felügyelő hatóságot, feladatait pedig más szervezetek között osztanák szét. Az egészségügyi szakdolgozók béremelésére fordítják a jövő évi ágazati többletforrás csak nem felét. Svéd Tamás államtitkár közölte, az egészségügy 2027-ben 500 milliárd forinttal több pénzt kaphat. A jelenlegi sávos bérezést új rendszer válthatja fel, amely jobban figyelembe veszi a dolgozók tapasztalatát, végzettségét és képesítéseit. A cél a szakemberek megtartása és az utánpótlás biztosítása. Első alkalommal rendezik meg holnap a budapesti Hárshegyen az erdők éjszakáját. Az esemény az idén 10 éves vándortábor programhoz kapcsolódik, mondta rádiónknak Kovács Boldizsár, az Országos Erdészeti Egyesület programfelelőse.
2: Szeretnék megmutatni mindenkinek az erdőjárás élményét este. A szép juhásznétől indul, és a Hárshegyet lehet bejárni, és megfigyelni, hogy éjszaka mit kínál nekünk az erdő. A sötétség az alapból egy nagy izgalom, de hát a természet is egész másképp fest ebben a esti környezetben. Úgyhogy reméljük, hogy minél többen el tudnak jönni. A segítőink jelen lesznek, akinek nincs erdőjáró tapasztalata, az is bátran neki vághat, mert egy látványos és izgalmas szakasz lehet bejárni.
1: 14 szerbiai diákot, aktivistát és ellenzéki politikust figyelhettek meg kém szoftverrel. Az érintettek augusztus közepén kaptak figyelmeztetést arról, hogy célzott támadás érhette telefonjukat, amit később független vizsgálatok is megerősítettek. Az egyik készüléken kém szoftver nyomait találták, egy másikra pedig rendőrségi őrizetben telepíthettek megfigyelő programot. Alexander Vučić szerb elnök és az illetékes hatóságok bizonyíték nélküli szenzációhajhászásnak nevezték a vádakat. Holnap nyugaton csökkenhet, keleten és északkeleten viszont átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, de összességében sok napsütésre készülhetünk. Számottevő eső nem valószínű, legfeljebb néhol szemerkélhet. Délután 28 és 33 fok között alakulhat a hőmérséklet. Szombaton naposan indulhat a nap, majd több felhő érkezhet, elszórtan esővel, záporral, néhol zivatarral. Vasárnapra viszont kitisztulhat az ég, szárazabb idő jöhet 24-29 fokos maximumokkal. Hétfőn is maradhat a napos idő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ahogy mondtam, szeptember 3-a van, úgyhogy szeptember 3-án, na, hogy érkezik majd a szeptember, és a Cry For You. De előtte is még rengeteg mindenki lesz hallható a 90-es és a 2000-es évek legnagyobb sztárjai közül. Itt lesz majd Rosalía az Everybody's Free-vel, jön Danny Minogue és az I Begin To Wonder, és a Maroon 5 a Payphone-nal a sor legelején.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Best FM a legjobb zenék, jó fejez időjárás, azért még egy picikét hagyja, hogy nosztalgiázunk és a nyárban érezhessük magunkat. Különösen pénteken és szombaton lesz majd erre lehetőségünk, mert megint 30 fok fölött lesz a nappali maximum. Pénteken 32, szombaton 33 fok várható. A szombat olyan szempontból egy picikét talán rosszabb lesz, hogy ott a napsütést és a 33 fokos nappali maximumot hideg front fogja majd megzavarni erős széllel. Pénteken a 32 fok mellé csak erős szelet kapunk, szerencsére se csapadék, se front.

De azt mondom a legjobb zenék, hogy pontosan hányszor járt már Magyarországon, vagy járt-e már egyáltalán Magyarországon. Szégyen, de ezt nem tudom megmondani. Egy biztos, hogy amikor jöhetett volna Michael Jacksonnal előzenekarként a régi Népstadionba, akkor nem ő jött. Akkor a Hip Hop Boys melegítette a közönséget. Viszont, hogy idén októberben fellép a Paplászlóban Rozalla, az biztos. Jön az Everybody's Free.

Best of a legjobb zenék, szerintem nem is érdemes elkezdeni összeszámolni az elmúlt több mint 30 évben. 1992-ben jelent meg ez a dal. Hányszor pörgették már rádiók, tévék, lemezlovasok ezt a dalt világszerte? Ettől függetlenül biztos vagyok benne, hogy az emberek 90%-a még mindig úgy hivatkozik erre a dalra, hogy a CNC Music Factory-től az Everybody Dance-nál pedig. Hát a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Többletforrást kaphat a gyermekvédelem. Nagyon gyenge az idei almatermés. Az utasok állítottak meg egy buszt Svédországban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. 10 milliárd forintos többletforrást kaphat a gyermekvédelmi rendszer, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök a kormányzati tájékoztatón közölte, 1 milliárdos kártalanítási alapot hoznak létre az intézményekben bántalmazott fiataloknak, a javítóintézetek fejlesztésére pedig 3 év alatt 3 milliárd forintot fordítanak. A kormányfő emellett két lépcsős béremelést ígért a szociális dolgozóknak, az első október közepén a második januárban jöhet. Jövő év elejétől pedig 10%-kal emelik a megváltozott munkaképességűek ellátását, ami 238 ezer embert érint. Jövő péntekig maradnak a katonák a paksi erőműnél, közölte Ruszin Szendi Romulus. A honvédelmi miniszter szerint a Dunán épített fenékküszöb stabil, a vízszint megfelelő, az erőmű pedig csaknem teljes teljesítménnyel működik. A védmű első üteme 17 nap alatt 43 ezer köbméter kő felhasználásával készült el. A végleges megerősítéshez további 100 ezer köbméter követ dolgoznak be, ami várhatóan egy hónapig tart. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb almatermése várható itthon. Idén mindössze 130-140 ezer tonna gyümölcs kerülhet le a fákról. A rendkívüli gyenge termés ellenére a termelői árak jóval alacsonyabbak a tavainál, így sok gazda csak veszteséggel tudja értékesíteni az almát. A szokatlan piaci helyzet okairól Apáti Ferencet, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet elnökét kérdeztük.
2: A tavalyi almatermés még nyomja a piacot, az olcsó import kiszorította a hazai árut, és még a tavalyi hazai termésből is van készleten. Szükségszerű, hogy az a mennyiség el fog fogyni valamikor, és ha kialakul egy hiány a piacon, akkor emelkednek az árak. De az alma piacán azt látjuk, hogy a következő 2-3 hónap vonatkozásában, hogy a gyenge termés ellenére zuhanó árakkal kell szembesülnünk.
1: Utasok állítottak meg egy irányíthatatlanná vált távolsági buszt Svédországban. A sofőr menet közben rosszul lett és elvesztette az eszméletét, a lába azonban a gázpedálon maradt. Két utas azonnal előre rohant, átvette a kormányt, majd biztonságosan megállította a mintegy 50 embert szállító járművet. Senki sem sérült meg, a buszvezetőt kórházba vitték. Holnap alapvetően napos időre számíthatunk, bár keleten és észak-keleten időnként több felhő úszhat az égre. Komolyabb csapadék nem érkezhet, de néhol gyenge szemerkélés előfordulhat. A hőmérők délután 28 és 33 fok közé emelkedhetnek. Az előrejelzések szerint szombaton észak felől átmenetileg mozgalmasabbra fordulhat az idő, megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. Úgy tűnik, vasárnap és hétfőn már inkább derült, napos, csapadékmentes időben lehet részünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Kétféle VIP csomagban kínálják a legjobb ülő vagy állóhelyeket, limitált kiadású puszikerdózos ajándéktárgyakat és persze külön bejáratot. És hogy mi a különbség a kétféle VIP között, tehát hogy a drágábbikkal még a koncert előtt be lehet menni a színpad mögé is. A The Pussycat Dolls nyitja az órát a hasassal.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék. Hollywoodban elég tágan értelmezik a filmzene kifejezést. Ez a most érkező dal Coolio-tól a Nekem 8 című akcióvígjátékban Tim Robbins és Martin Lawrence főszereplésével. Például már csak akkor csendül fel, amikor vége van a filmnek, és elindul a stáblista. De hát gondolom, kellett a jó marketing a filmnek is, meg Coolio-nak is. See you when you get there! Ez jön most itt a Best FM.

0: Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Rasta FM, a legjobb zenék, a világ leghíresebb lemezlovas magazinja. A DJ meg továbbra is tölti fel azokat a kis videókat a YouTube oldalára, amelyben maguk a készítők nyilatkoznak arról, hogy egy-egy világsláger pontosan hogyan is készült. Tegnap került fel az a videó, amelyben Rune nyilatkozik arról, hogy hogyan és miként született meg a Calabria, az a dal, amely ennek a most érkezőnek is az egyik felét képzi. Jön a Destination Calabria, Alex Eodinotól, és Crystal Waterstől.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: A 80-as években a depesesek és a duránosok elképzelni sem tudták volna azt, hogy nem hogy egy órán belül, hanem egymás után közvetlenül érkezzen a két imádott zenekar, pedig nálunk ez lesz most a mai utolsó 60 percben. Jön majd a Depeche Mode az It's No Good-dal, közvetlenül utána pedig a Duran Duran a Reach Out for the Sunrise.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Ez a Night Shift Vibe-ja. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. A városi legenda szerint úgy esett a választás erre a darra, mint az album második kislemezére, hogy a lemezkiadók elmentek a Red Hot Chili Peppers koncertjére, ahol is Anthony Kiedis egész egyszerűen rosszkor lépett be. Elrontotta a dalszöveget, viszont cserébe az ott összegyűlt rajongó tábor túlharsogva Anthony Kiedist elkezdte a jó helyen, jó időben énekelni a dalszöveget. És hát a kiadónak sem volt kérdés, hogy akkor melyik legyen a következő kislemez a Blood Sugar Sex Magik albumról. Jön az Under the Bridge!

Best FM a legjobb zenék. Nem tudom, hogy George Michaelnek vajon személyes érintettség miatt volt-e ennyire fontos a szabadság, mint téma, de a Vemmel is és szóló korszakában is született egy-egy dal Freedom címmel. Most jön a szóló Freedom George Michaeltől itt a Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Ennyi volt már a Night Shift, ennyi volt már a csütörtök. Holnap péntek, de ugye ha péntek, akkor Night Shift Extra, ami azt jelenti, hogy a holnapi péntekből egy picikét szerdát csinálunk majd az első 120 percben. Szerdai rezidensünk DJ Effendi jön majd vissza az Extrában. Szóval akár csak szerdán, holnap is a Night Shift első két órájában 6 és 8 óra között pop és rádiós lágereket fogunk majd mixelni megállás nélkül. Kanye West és a Stronger jön, én pedig megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Thank you, DJ.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: Blink come the thing them call a broken heart. This blessed love will never part. I don't know it from the start. Me tell them say I'm dirty, yeah. A Sean Paul and Sasha come.